0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Tüntetés szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelői intézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a Kavosz közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi kártyaprogram 3 népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Tüntetés szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a Kavosz közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi kártyaprogram 3 népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 23-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlen ülés védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Fekete Tibort, Patak község polgármesterét hallják.
3: Én úgy gondolom, hogy kitűnőek az útjaink Patak belterületén, igaz, egy-két helyen javításra szorulnak. Ez természetes, hogy a tél mindig kihoz egy kis hibát rajta, arra nagyon kell figyelni, tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy egyik pillanatról másikra egy útjavítást végezzünk. Pici apró hibák vannak, de hogyha ebbe belemegy a rollerös, igenis ez az ő felelőssége lesz, hiszen ez az út még igencsak közlekedhető. Ennek látjuk veszélyét, ugyanis lakossági felhívás érkezett több is, hogy nagyobb sebességgel haladnak az utcákba, többen is használják, egy rollerre ketten is ráállnak, nagyon veszélyesnek tartják, és ugye most egy figyelemfelhívás fogunk a szülők fele, a település lakók fele, hogy mindenki vigyázzon arra, hogy ez a közlekedés, ez igaziból azt a célt szolgálja, hogy ne legyen baleset. Hát azt várjuk, hogy a szülők jobban odafigyelnek majd a gyerekeikre, és rájuk fogják adni a védőfelszereléseket, a védős is akkor a könyökvédőt és a térdvédőt, igaz, még nincs jogszabályba, de igazából ezt már most be kéne tartani.
0: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban. Azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Kejicsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
4: A lakók ezt kérték, és azt gondolom, ha ilyen mértékben és ilyen mennyiségben mutatják a közös gondolataikat, akkor arra igenis nekünk hallgatnunk kell és figyelnünk kell, és ennek az ügynek természetesen komoly tanulsága is van, hiszen ez az ügy nem két hete kezdődött, vagy nem is kettő hónapja, hanem egészen 2019-re vonatkozható vissza az első lépés, ami akkoriban megtörtént, amit persze további döntések folytattak, és ennek kapcsán már abban az időszakban, amikor mi vettük át a városvezetését, volt egy közgyűlési döntés is, ahol egyébként egy tartózkodás és egyébként kérdések nélkül meg lett szavazva ez a fejlesztés, és el is indult ennek vonatkozásában egy tervezési folyamat, majd nem elindult a kivitelezés is.
0: Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diós Jenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piros lapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16 000 forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották.
1: Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. június 23-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlen ülés védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Fekete Tibort, Patakközség polgármesterét hallják.
3: Én úgy gondolom, hogy kitűnőek az útjaink Patak belterületén, igaz, egy-két helyen javításra szorulnak. Ez természetes, hogy a tél mindig kihoz egy kis hibát rajta, arra nagyon kell figyelni, tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy egyik pillanatról másikra egy útjavítást végezzünk. Pici apró hibák vannak, de hogyha ebbe belemegy a rollerös, igenis ez az ő felelőssége lesz, hiszen ez az út még igencsak közlekedhető. Ennek látjuk veszélyét, ugyanis lakossági felhívás érkezett több is, hogy nagyobb sebességgel haladnak az utcákba, többen is használják, egy rollerre ketten is ráállnak, nagyon veszélyesnek tartják, és ugye most egy figyelemfelhívás fogunk a szülők fele, a település lakók fele, hogy mindenki vigyázzon arra, hogy ez a közlekedés, ez igaziból azt a célt szolgálja, hogy ne legyen baleset. Hát azt várjuk, hogy a szülők jobban odafigyelnek majd a gyerekeikre, és rájuk fogják adni a védőfelszereléseket, a védős is akkor a könyökvédőt és a térdvédőt. Igaz, még nincs jogszabályba, de igazából ezt már most be kéne tartani.
0: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Kejicsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejicsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
4: A lakók ezt kérték, és azt gondolom, ha ilyen mértékben és ilyen mennyiségben mutatják a közös gondolataikat, akkor arra igenis nekünk hallgatnunk kell és figyelnünk kell, és ennek az ügynek természetesen komoly tanulsága is van, hiszen ez az ügy nem két hete kezdődött, vagy nem is kettő hónapja, hanem egészen 2019-re vonatkozható vissza az első lépés, ami akkoriban megtörtént, amit persze további döntések folytattak, és ennek kapcsán már abban az időszakban, amikor mi vettük át a városvezetését, volt egy közgyűlési döntés is, ahol egyébként egy tartózkodás és egyébként kérdések nélkül meg lett szavazva ez a fejlesztés, és el is indult ennek vonatkozásában egy tervezési folyamat, majdnem elindult a kivitelezés is.
0: Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diósjenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetése ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piros lapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16 ezer forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most Megspace. Vissza az időben.
5: Szép reggelt, kedvesek, hello. Itt vagyunk, 6 múlt, úgyhogy belekezdünk mi is. Úgyhogy első körben üdv azoknak, akik már bent vannak a munkahelyen. Jó, mi is csatlakozunk hozzátok, úgyhogy nem vagytok egyedül. A mikrofonnál Olicek Ádámot halljátok, Karvaj Sanyi is itt van. Sándor, jó reggelt neked is.
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok én is mindenkinek. Hát a kedd az ugye az már úgy teljesen jó, átlendít minket a hét első munkanapján, mert ugye ez már a hét második munkanapja. Június 23-a, kedd van, Zoltánok a névnaposok. Egyébként Zoltánok ünnepelnek nőnapkor is március 8-án, meg hát többször is egy évben, de most megkapták ők ezt az ünneplés lehetőségét június 23-ára, de ünnepelnek még az Édua, aztán az Arszlán, Bea, Szidónia, Szultána, Zdenka és Zoltán nevű hallgatóink is. Olimpiai világnap a mai nap. Nem is tudtam. Foci BVB-t nézed?
5: Hát mivel most áramom sincsen, nem nagyon. Úgy nehéz. Hát most jó, van, de hát már szépen minden robbantva. Tehát most nekem ez most teljesen kifog esni az életemből a VB.
6: Ó, pedig olyan meglepetés meccsek vannak. A kis csapatok úgy küzdenek, és sokszor az csak döntetlent érnek el nagy klasszisokkal szemben, nagy csapatok ellen. Érted? De az is egy hatalmas siker számukra. Ma van a spam elleni világnap. Hát nem tudom, hogy ezt hogy lehet demonstrálni. És az özvegyek világnapját is a mai napon tart.
5: Szépek ezek a párhuzamok így június 23-án. Na mindegy.
6: Meg a gyermekfalvak.
5: Az is
6: nemzetközi
5: van.
6: Nemzetközi napja is.
5: Azok olyannak, mint a törpfalvak? Vagy tudod, a praja falva a törpöknél?
6: Igen.
5: Jó, na akkor kezdjük bele. Egy témát kiemelek gyorsan. Ugye itt van már a vakáció, itt vannak a táborok idejei is. És hát
6: én
5: ugye...
6: Én megyek Széchenybe.
5: Na, és ami érdekes ugye, hogy ilyenkor a gyerekek azért úgy vissza nem vágynak az iskolába, hogyha táborról van szó, minél messzebb ugye az almamátertől. Viszont Balassagyarmaton a Szondi György technikumi szakképviskolában egy olyan izgalmas tábor tartanak, ami pár nap múlva fog kezdeni, hogy erről is beszélgetünk ma Tanka Ágnes igazgatónővel.

0: Születésnaposunk van ma, kedves hallgatók, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert 1984-ben a mai napon megszületik Duffy. Megvan a híres nótája, Sanyika?
1: Hát ha már indítod, akkor biztos be fog ugrani.
0: Biztos be fog ugrani, mert rommá játszották ezt a dalt, ami szerintem nagyon-nagyon jó kis nóta, úgyhogy egy-két érdekesség...
1: Max már tényleg rég hallom.
0: Jó vele kapcsolatban, úgyhogy figyelj, az első két taktus után már is fogod tudni, hogy melyik dalról és melyik előadóról van szó.
1: Ennyi?
0: Ennyi.

0: utáljon nóta, én nagyon szeretem.
1: Igen, de ez 84-es ez a dal.
0: A születésnapja, tehát 80-as években vagyunk, ugye ilyenkor 84-ben születik egyébként. Duffy, igen. Hát ugye a 2000-es évek végének egyik legnagyobb brit zenei felfedezetje a hölgyemény.
1: Ez sokkal később ismertem.
0: Igen, ez 2008-ban jelent meg a Rockferry lemez, és a Rockferry lemezen van rajta a Mercy, amely hát rengeteg országban is nevezető volt. 2009-ben ugye elnyerte a legjobb pop énekes albumért járó Grammy Awards díjat, és három Brit Awards díjat is behozott, és azért szeretem Duffyt, mert hogy ugye abszolút lehet érezni a 60-as évek hatását, tehát ugye ilyen nótákat szegény Amy Winehouse csinált még, amik szintén ugye a Back to Black lemez az szintén ilyen Motown-os sound, és ebben is benne van Dusty Springfield mondjuk, meg Aretha Franklin, de itt olyan ölöltöket is lehet hozni, amik tényleg hozzák ezt a fajta 60-as évekbeli érzést, kis izé van benne, Rhodes, meg Hammond, meg nem tudom, tehát hogy a hangszerelés zseniális, szóval baromi jó nóta.

0: De aztán a csaj eltűnt rengeteg időre, igen, nagyjából a karriere csúcsán. Tehát berobbant, és eltűnt, és aztán pár évvel ezelőtt elmondta azt, hogy elkábították, elrabolták, és egyébként szexuális erőszak áldozata lett. Tehát, hogy iszonyos traumák voltak, amiket cipelni kellett, és hogy hosszú éveket vett igénybe, és ezért vonult vissza től a zenei léttől, és igen, hogy most mi van vele, nem
1: nincs
0: tudom.
1: Nincs új dala, nem is
0: énekes. Nem nagyon hallottam én róla. Tehát ugye 2025-ben tavaly egy kis közösségi videóban egy ilyen Mercy Remix kapcsán előbukkant, és idén azért már több lap is beszámolt arról, hogy ugye visszatérésre dolgozik, új zenéket készít, és ismét kapcsolatban lépett ugye közönséggel. Igen, tehát hogy a rajongók pedig, a rajongók várják őt nagyon, az a lényeg. Úgyhogy mi is várjuk, úgyhogy tessék meghallgatni a lemezt, nagyon-nagyon jó, nem csak a Mercy, az összes többi dal is rajta.

0: sosem vagy egyedül. Mit tartogat számunkra június 23-a? Ez itt a kérdés, amire már is jönnek a válaszok, mert hogy sok mindent...
1: Reméljük, hogy egy remek napot.
0: Sok mindent, ugye a mai nap a Szent Ivánéi tűzgyújtásnak a napja, ugye az a legfontosabb időpont, ugye, hogy a gonosz szellemeket meg a sárkányokat elűzzék, úgyhogy igen, én ezt mostanában úgy, hogy áramhiány voltam, hol így, hol úgy, ezt én csináltam. Ezt a tűzgyújtást.
1: Én egyébként
0: de csak azt persze azt gyertyában. Igen?
1: Gyertyában, igen. Na de. Mindig azt mondtam, hogy ez a szerelmesek éjszaka.
0: Micsoda?
1: Ez holnap
0: van? Ja, a Szent Ivánéi az holnap van.
1: Az holnap, jaj.
0: Igen, igen, igen. Uh-huh. Így van, igen. Na, jó. De igen, igen.
1: Ez... Akkor már ma is lehet ráhangolódni.
0: Igen, tehát ugye ez akkor vagy ma van a Szent Iváné? Ne, holnap van a szerintem. Na mindegy. Jó van. Nep József a mai napon megszületik, Kossuth Díjas rajzfilm rendező, Mézga család, hát Etalon, vagy a Gusztáv sorozat. Nekem még mindig, emlékszem, még mindig bennem van az, amikor reggel gyerekként, akár óvisként, vagy igen, kisiskolásként kelni kellett ilyen reggel fél hét környékén, belegondolva is egyébként katasztrófa lehetett. Meg az is most, hogyha bármelyik iskolásnak, na mindegy. És ugye ment a pártkelte reggelente, ment ugye a tévében a napkelte, és olyan fél hét környékén mindig volt egy Gusztáv, amit meg tudtam nézni, volt egy részben. Ez, tehát valahogy nem tudom, miért beleégett az agyamba.
1: Hogy kis ott Lakatté Károly volt, ugye?
0: Nem tudom, borzasztó volt az összes, tehát hogy katasztrófa.
1: Évtizedekig ment.
0: Hát sajnos ez így van, így van. Hát az elfogult média ment évtizedekig gyakorlatilag. De mindegy, zárója bezárva. Vilma Rudolf, amerikai atléta mai napon születik meg, volt a Fekete Gazella névet. Hát most már azért ez nem menne nagyon, hogy mondjam, polkorrekt, de az első nő volt, aki aranyat nyert olimpián. Nem pontosan már hármat. 1940-ben született ő. Aztán életbe lép a mai napon 1961-ben az Antarktisz egyezmény, amely kiköti a kontinens semlegességét, és a mai napon bulizik Zinedine Zidane, mert hogy 54 éves. Ennyi. Megyünk, és akkor egy régi Nógrádot fellapozunk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Egy 2000-es cikk van előttünk, ami drága Gere Józsink, Balassa Dramati helytörténészünk választott, és picit beszélgetünk erről, mert hogy én erre emlékszem, ugye, hogy élesen tiltakozik a természetvédelmi világalap a Tiszát elszennyező romániai bányatelep újbóli üzembe helyezése ellen. Egyelőre ugyanis nincs garancia arra, hogy a próbaüzem alatt nem fordul elő újabb katasztrófa, állítja a zöld szervezet tegnapi közleménye, és hogy egyébként minden más is bizonytalan a Tisza körül, az állam által indítandó kártérítési per sorsa csak úgy, mint az, hogy lesz-e pénz a megmaradt élővilág állapotának felmérésére. Te erre emlékszel, Sanyika, erre az aranybánás történet, ez az Aurul bányatársaságnak a dolgai. Ez egy olyan érdekes történet volt, úgyhogy erről azért visszaemlékszünk, és Gere József is itt van a vonalban. Szia József, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Na, hát ugye most akkor te választottad a cikket a Nógrádból, hát visszaemlékszel, előttek az emlékek ezzel kapcsolatban, hogy azért itt egy eléggé komoly hát tragédia sor volt a Tiszán annó a 2000-es évek környékén.
3: Igen, nagyon is komoly volt. Ez pedig Trianon következménye, ha tetszik, ha nem. Ugye a trianoni határ úgy van meghúzva, hogy Magyarországra minden kisebb és komolyabb folyó befolyik. De a befolyt vizeknek a minősége, mennyisége az a környező országok jó indulatától függ. Tehát mondom az Ipolyt, határon kívül van legalább három duzzasztó a kis Ipoly folyón.
0: Igen.
3: Tehát itt azért alacsony a vízszint, mert megfogják a vizet Szlovákiában. Itt a Tiszánál is az volt a helyzet, hogy ez a Aurul nevű valami nyugat-európai céggel közös bánya, ők aranyat bányáztak, és ilyen ciános feltárási technológia volt. Ennek a mellékterméke a ciánnal szennyezett zagy, és hát ugye volt egy zagytároló, kísértetiesen a későbbi kolontári eset egyébként, és ugye az már kezdett megtelni, nagy esők voltak, a gát. És ezt a ciános motyi, ez a lápos folyóba belefolyt. A Lápos folyó meg ugye belefolyik a Tiszába, és már helyben is vagyunk, a Tisza pedig ugye befolyik Magyarországra. És hát gyakorlatilag nem tudtak semmit tenni. De ez volt a borzasztó, hogy teljesen magatehetetlenek voltak a Tisza mentén lakók. Egy szerencse volt, hogy a vízügy észnél volt, és a Tiszatóba gyakorlatilag nem folyt be ebből a mérgezett vízből. Tehát a Tiszató megmenekült, de magyar számítások szerint 1241 tonna hal pusztult el. Gyakorlatilag a teljes élővilág kipusztult a Tiszán. Ilyen szellem folyó lett. Olyan jó 2 évig, akkor kezdett az élet visszajönni. Hát ugye aztán megint egy ilyen tipikus román történet, Magyarország pert indított, 29,3 milliárd forintot kértek akkori árfolyamon a tárért, aztán húzták az időt, és 2006-ban a cég megszűnt, felszámolta magát, eltűnt. A román állam pedig nem állt helyt a cégért, úgyhogy így jártunk.
0: Csodálatos történet ez. Jól van, hát szomorú, de azért ilyeneket is érdemes visszapörgetni az időben, és erről is beszélni. Úgyhogy Józsi, folytatjuk holnap a következő kis talált témával. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mi pedig megyünk tovább, jönnek a dalok. You had me mesmerized, you and me. So pretty. Just when

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Told me I was wasting time with all these silly dreams.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
7: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Megijesztél?
9: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
8: OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
10: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
12: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
13: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
12: Horizontablak.hu.
14: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
15: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Superman nem ilyen?
18: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
19: Supergirl, a mozikban.
20: Reklámot hallottak.
21: Társadalmi célú hirdetés.
22: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
20: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
23: 7 óra van.
20: Itt a Megafon.
23: A mikrofonnál Györfi Betta.
24: Hírek.
1: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlen ülés védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban. Azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Tüntetés szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Kul 2014 hűtéstechnikai Kft.
23: Minden, ami klíma.
24: Időjárás.
1: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
25: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
26: Közlekedés.
1: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
27: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
29: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
30: Megafon.
31: Nagyot szól.
32: 7 óra múlt 3-mal. Jó reggelt kívánunk minden most ébredőnek. A Megafont hallgatjátok, benne pedig a Start menüt, és ugye két frekint tudtok minket megtalálni, két frekvenciánk van. 95.7, 95.9. El kell mondani is, anyukám, mert mindig vannak új hallgatók. Meg streamelhetünk is együtt a megafon.fm.hu. Ugye?
33: Nagyszerű, igen. Na. Köszöntünk mindenkit, bárhol is hallgattok bennünket. 2026. június 23-a kedd van. Jó kávézást, jó ébredést, jó készülődést mindenkinek. Aki már esetleg munkában van, annak jó munkát, aki úton van, vezessen óvatosan, és hallgasson bennünket jó hangosan.
32: Jaj, de rég mondtad már ezt, Sanyikám.
33: Igen. Kedvenc mondásom.
32: Az. Na, hát akkor ebben a szellemben jönnek a megaslágerek és az első témánk.

0: Jó reggelt kívánunk mindenkinek újra, és akkor belecsapunk az első témánkban, a témánkban, ami nem más, mint a szabadság, gyerekek. Ugye? Mert hogy júniusban már azért benne vagyunk, és akkor azért az ember elkezdi a szabikat tervezgetni. Ugye?
1: Hát persze, hogy ne, sőt, mi több, azért évelején sajnos behoztak egy olyan törvényt a cégek, hogy már előre le kell adni a tervezett éves szabijaidat, hogy igazából mikor mész majd szabira, meg mikor mész nyaralni, és ez egy nehéz egyébként, nehéz megtervezni ezt a dolgot, de elvárják tőled amúgy, hogy add le, de ha belegondolsz, az egy nagyon fontos dolog, hogy jól tervezd meg a szabidat a nyárra, például, hogy legyen idő mindenre, legyen idő kikapcsolódása, legyen idő csak úgy otthon lenni, nyugiba pihenni, meg akkor legyen idő elmenni a családdal is nyaralni. És benne mindig az a kérdés, hogy mi az az idő, ami jó, amennyi kell valójában. A németek csinálják, hogy nagyjából egy hónapra
0: tényleg?
1: Szabadsága. Aha, mindig úgy jöttek a Balatonra is, hogy tényleg, mert mindig azt mondják, hogy kell egy hét, amíg a szervezeted átáll arra az időszakra, hogy akkor most te most már lazulsz, nem kell korán kelni, adjuk a megszokott berögződött dolgokat, kell egy hét, és utána viszont kialakul az, hogy akkor tényleg nyugi van, pihensz, és majd kell utána arra is idő természetesen, amikor visszarázódsz a hétköznapokban.
0: Igen, és ugye itt az a kérdés tényleg, hogy akkor mi az ideális szabadságnak a hossza? Mennyi az? Mondjuk azért az elmész egy hónap szabira, azért az tényleg az túlzás. Vagy ha nem tudom, akkor az...
1: Nem. Annyi kell, és annyi jár. Mert legyél otthon a gyerekkel, legyél a családdal, el tudjatok menni nyaralni, tehát ott is mit tudom, mondjuk elmész egy hétre valahová, utazás, pakolás, kicsomagolás, amikor vége a nyaralás, hogy egyáltalán el tud lazulni, egyáltalán tud élvezni.
0: De azért egy hónap azért sok, hát most itt mit csinálsz már? Nem sok? Egy hónapon keresztül, nem tudom.
1: Nem, Orosziban ott van az a nagy cég,
0: igen.
1: Kettes út mentén a lakókocsikat, minden évben, augusztusban 5-6 hétre leálltak. És ugyanúgy kapták az emberek a fizetést.
0: Jó, de azért a leállás az megint más, mint az, hogy most mindenki... Jó, rendben van, de azért az egy kényszerű történet. Tehát érted? Tehát, hogy muszáj leállni, tehát hogy ez nem azért van, mert hogy így a többieknek jó legyen, hanem mert azért van egy két, nem csak annál a cégnél, valószínűleg a környéken is több cégnél is volt. Mm. Nem tudom, hogy vannak-e még egyébként augusztusi leállások, de akkor egyébként a karbantartástól kezdve, akkor ezek is vannak, de az más. Mindegy, beszélgetünk erről majd akkor mindjárt, hogy mi az ideális szabadságnak a hossza. Ugye Sanyi az egy hónapot pattintotta be, én azért ezt picit túlzom, úgyhogy a hallgatók hozzászólásait is várjuk, a Viber számunk az 0-30-5-66-22-62, írjátok meg, hogy nektek mi az ideális hossz, hány nap, egy hét, másfél hét, két hét, amíg azt mondtuk, hogy na igen, ez egy teljes és jó nyaralás volt.

0: Milyen az ideális szabadságnak a hossza, milyen az ideális nyaralásnak a hossza, akár egyébként ez is tudunk fogalmazni, ugye, mert hogy az, hogy elmész Szabira, az ugye egyrészt, akkor feltételezzük azt, Sanyi, és akkor ezzel indítjuk el a témánkat itt, mert már jönnek azért a hozzászólások, hogy akkor úgy beszélünk erről a Szabiról, hogy akkor az aktív, vagy kevésbé aktív, de mindenképpen az otthontól távolabb lévő helyre való utazás. Jó? Tehát nyaralás.
1: Igen. Nyilván azt is jól meg kell szervezni. Az legyen egy hét.
0: Tehát az egy hét.
1: Előtte össze kell pakolni, ugye, arra. Tehát én is csináltam, nagyon sokszor hülyén, Balatonra jártunk évekig nyaralni, Fonyódra, és akkor úgy, hogy általában kedden lehetett menni, akkor tudtad elfoglalni az ott a szállást, és még hétfőn bejöttem dolgozni.
0: Aha.
1: Én marha, érted?
0: Igen.
1: És bejöttem, este hazaértem ugyanúgy fél hétre, pakoltunk össze, és akkor másnap hajnalba indultunk. Hát ez semmi értelme. Ez egy komplett baromság. Tehát nem tudtam ráhangolódni. De akármikor ránéztem az időre, mondjuk az órámra, mindig ott volt a fejemben, ilyenkor szoktam Újpest városkapunál lenni, ilyenkor jövök le az M2-ről, tudod? Tehát, hogy ennyire így a hétköznapok rabjává tud válni az ember, és ez nem jó, mert nem tudsz kikapcsolni. És az a jó, amikor tényleg elmész, és elfelejted, és akkor este is nem az van benned, hogy most 11 óra, mert ugye este tudsz kint ülni sokat, amikor persze. Jó az idő. Kis söröcskézés, beszélgetés, akár személyesen, akár mit tudom én, haverokkal, telefonon, vagy mit tudom én, akármi közösségi oldalakon írogattok egymásnak, este tudsz kint jó levegőn lenni, meg akkor tudsz úgy pihenni és jó aludni esetleg. Érted? És nem azt kell nézni, hogy most jaj, már 11 óra, jaj, már éjfél van megint, és akkor hajnalba kelni. Tehát, hogy kell, hogy tudjuk elengedni magunkat.
0: Igen, de ezek a több idő tényleg, tehát most neked a nyaralás az egy hét, tehát, de az egy hét az nem egy hét, mert ugye, hogyha mondjuk veszed azt, hogy akkor hétfőtől te vasárnapig vagy, az már akkor gyakorlatilag ott két nap mínusz. Érted? Mert hétfőn megérkezel valahol, csak igen. Most mondjuk azt, hogy nem tudom, én lepatonok Vácról a Balcsira, akkor az egy nap, amikor te lemész oda, lepakolsz, tudsz, hogy ízni,
1: az
0: egy nap. Kész. Szombat este fele, hogyha mondjuk egy hetet veszünk, akkor szombat este fele már ugye azon nézed, akkor reggel akkor indulni kell, tehát már az se annyira nem tudsz egyébként kicsapni a hámból, mert akkor vezetni kell, nem tudom másnap, és akkor vasárnapnak is már úgy lőttek, max még délelőtt mondjuk a strandoz, de már délután jössz. Tehát egy hetes szabadság az gyakorlatilag nettóban 5 napra szűkül már kapásból. Tehát azért mondom, hogy mi az ideális szabadság, és egyébként már ideális nyaralásnak a hossza.
1: De az a tudat benned van, hogyha hazaérsz is, vége a nyaralásnak, otthon leszel, és nem kell korán kelni, nem kell készülni a munkára, hanem akkor lesz időd nyugisan kipakolni, kitakarítani a kocsit, lemosod az autót, meg egyáltalán. Vagy,
0: jó, ott azért nem hiszem, hogy szabadságot vesznek az emberek azért, Sanyika, hogy most kipakoljanak, nem tudod csinálni egy hétvégén is.
1: De miért kell mindjárt utána kezdeni?
0: Hát nem tudom. De ezért mondom, hogy akkor...
1: Dolgozunk egész évben, hajtunk, rohanunk egész évben. Pont a nyár, amikor a gyerek is otthon van, és a gyerekkel együtt lehet lenni. Pont most kell. Én augusztusban ország szerte mindenkinek szabadságot adni.
0: Hát, jó, igen. Valaki azt írja, hogy egy hét bőven elég, a végére már hiányzik a saját ágyam és a megszokott környezet. Nem tudom. Ha valaki azt írja, hogy ha tengerparti nyaralásról van szó, akkor minimum 12-14 nap. Na hát ez az, gyerekek, ugye? Tehát, aztán. Hogy ez 12-14 nap, hogy te tengerparti nyaralásról van szó, mert akkor lemész mondjuk akár kocsival a Horvátországba például, meg vissza, tehát hogy az két hét mondjuk egy ilyesmi. Valaki azt írja, hogy egy hónap az álmom, körbejárni egy országot, nem rohanni, hanem tényleg megélni az élményeket.
1: Jaj, de aranyos, igaza van.
0: Igen, valaki szerint 8-10 nap a tökéletes arany középút, nem rövid, nem túl hosszú, és a pénztárca is jobban bírja. Igen, többen mondják a 10 napot, ahogy látom. Tehát, hogy pont amit én mondok, ugye, hogyha mondjuk egy hetet veszel, akkor az érkezés, meg az indulás, az pont elmegy. Egyébként, igen, érdekes, mert hogy ezt kutatják, és ugye van egy úgynevezett boldogságtetőpont elmélet, és kíváncsi vagyok rá, hogy mondjuk neked ez mikor ér el szerinted, mert hogy elvileg ugye a szabadságnak egy adott napján éri el a csúcspontját a jólét és a boldogság érzet. Ez egy olyan mentális állapot, amikor már teljesen elszakadtál a hétköznapi stressztől, de még elég időd van hátra ahhoz, hogy ne kezdj el azon gondolkozni, hogy már vissza kell mennünk majd dolgozni. Érted? Tehát, hogy igen, tehát ezt hívják ezeknek a boldogság tetőpontnak, és hogy érdekesség, hogy ugye például a hosszabb 2-3 hetes nyaralások során ez a görbe, ez ellaposodik, és az utolsó napokban a hazautazás, és ugye a felhalmozott e-mailek miatti szorongás miatt kezd ez csökkenni ez a görbe. De neked mikor van ez a csúcspont? Te hogy érzed, hogyha elmész mondjuk nyaralni?
1: Pont így a visszaút.

0: tartom is magam ezért, hogy tudom azt, hogy mondjuk következő hét hétfőn dolgozni mennek, és jaj, már megint kelhetek korán, jaj, már megint dolgozni.
1: De ilyenek vagyunk, tehát ugye Katalinra nekünk, hogy a nyaralás hozta mindegy, csak nekem az utolsó két napban már a munkára készülni fejben. Tehát úgy is fogsz.
0: Igen, úgy is ott van. Ezt nem tud kiölni, így vagyunk kódolva mi emberek. Igen.
1: Jó, akkor nektek a balatoni nyaralások azok milyenek szoktak lenni, Sanyi, hogyha elmentek, vagy akár mondjuk ide mentek, oda mentek, hány napot szoktok általában angyalkával tervezni, és akkor ott mi szokott lenni a menetrend, ha mondjuk egy balatoni kiruccanást veszünk alapul. Akkor vegyük akkor ezt alapul. Mondd.
0: Ha megérkezünk, kipakolunk, én mondjuk Balatonra azért legalább egy 4-5-6 napra szeretek elmenni, mert ott be kell kalkulálni azt is, hogy mondjuk kifogsz egy rossz időt. És akkor mit csinálsz, ugye? És akkor megérkezünk, én nem szeretek azonnal egyből, akkor ízét belevetem magam a tóba, meg ízét. Nem, én szeretek lezuhanyozni, kipakolni, minden a helyén legyen, és akkor utána lemenni a partra, megmártózni, tehát nyilván ugye ebédel az ember előtte, vagy ilyesmi, megmártózni.
1: Igen?
0: És akkor másnap akkor lehet, hogy még strandolnék egy nagyot. Harmadik nap viszont már azt mondom, hogy ne csak a vízbe legyünk, hanem akkor menjünk be a városba, nézzünk szét, akár a helyi piacot megnézni, vagy egy múzeumot megnézni, meglátogatni, megismerni a várost, és akkor ebben belefér a fagyizás, tudod? Vagy
1: persze.
0: Mit tudom én, mondjuk valami ügyet el kell intézni. Tudod, mi a baj? Hogy nem tudunk, én legalábbis nem tudok, és biztos vagyok benne, hogy drága hallgatók is így vannak ezzel, nem tudjuk azt megtenni, hogy ne nézzünk rá az e-mailjeinkre.
1: Aha.
0: Hogy kiírt, miért, ugye jelez a telefon, és ha nem, talán most már jutottam oda, hogy akkor megteszem, hogy nem is akkor nézek rá, de utána akár befele a városba, utazás közben, vagy ülök a padon, mondjuk angyakával egy parkba, és akkor beszélgettünk, és ha mondjuk valaki hívja őt, akkor ő beszél, én akkor ránézek, és nézek, és elkezdek válaszolni, és tudom, hogy butaság, mert magunktól veszek el egy csomó időt, hiszen megvár, hiszen ráér, hiszen szabadságon vagyok. Nem tudunk mi kikapcsolni, magyarok, az a baj. Tehát ez egy ilyen társadalmi átok valahol.
1: Írja ezt egy hallgató, hogy nekem az ideális szabadság hossza addig tart, amíg nem kell néznem az e-mailjeimet. A gyerekek mellett a szabadság nem mindig pihenés, írja ezt Márti, de két hét együtt töltött családi idő szerintem tökéletes. Azért ebben is van valami. Igen. Igen. Közben nézem a hosszú hozzászólásokat. Valaki azt írja, hogy nekem a hosszú hétvégék jönnek be, inkább évente többször utazom el 3-4 napra, mint egyszer 2 hétre. Egyébként ebben is van valami, mert hogy pont még itt egy cikket is nézegettünk az előbb, ami arról szól, hogy a 4 napos mini vakációknak egyébként van ereje, mert azt bizonyítják a kutatások, hogy ez is drasztikusan csökkenti a stressz hormon szintedet, tehát hogyha többször egy évben én 3-4 napra egy hosszabb hétvégét így
0: beállítasz magad.
1: Igen, akkor azért az is jó szokott lenni. Sőt, a tervezés maga, tehát hogy elkezdett tervezni, az sokszor egyébként boldogabbá tesz, és nagyobb boldogság löketet ad, mint maga az utazás. Tehát eltervezed, hova mész, nem tudom, és akkor de jó lesz ez, úgyhogy igen. Várjuk még akkor az élményeket, jó? Hogy akkor szerintek mi a legideálisabb szabadsághossz és nyaralási idő, tehát ugye 2 hét, nem tudom én, 10 nap. Erről még egy picit beszélgettünk majd a megoslágerek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlen ülés védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelőtlen

0: felelős közlekedésre. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik Zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban. Azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte.
1: Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü.
3: Startmenü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Mi a hosszú nyaralás optimális ideje, a hosszú szabadság optimális ideje, pontosabban a kevésbé hosszú vagy a hosszú, ugye pro és kontra, ki hogy oldja meg, erről beszélgettünk az előzőekben, hogy Karvason is elmondta maga balatoni sztoriát, és hát hál' Istennek azért még egy-két hozzászólásból tudok idézni, mert hogy mindenkinek más, de ugyanakkor vannak azért ilyen meccés pontok, meg hasonlóságok. Nekem a 10-12 napos nyaralása tökéletes, megint jött egy ilyen válasz, az első pár nap általában azzal telik, hogy kiszakadjak a munkából, és átálljak egy másik ritmusra, utána jön az az időszak, amikor már tényleg élvezem a pihenést, a programokat, és nem az órát nézem. Két hét fölött viszont már elkezd hiányozni az otthoni környezet, ezért szerintem ez az ideális. Igen.
1: Hát ott erről beszéltem, hogy az ember egy pár napig az időt nézi, hogy mit szokott csinálni ilyenkor egyébként, meg mit, tehát hogy nem tudunk áthangolódni. Én mondom, én a németek példáját követném, akik egy hónapra simán vagy öt hétre is elmennek szabadságra, mert akkor tudsz valójában kiszakadni, felkészülni. Amúgy is olyan hosszú az egész év, és belegondolsz, utána visszamész dolgozni, mondjuk egy nyári szabadság után, utána mikor lesz leállás? Majd decemberbe. És utána dolgozó augusztus, szeptember, október, november, december 15-18-20-áig, érted? És az folyamatosan, hogyha nem jön közben semmi, nem vagy beteg, ne egy Isten, ne is legyél, akkor folyamatosan dolgoznod kell. Sőt, ami az osztrákoktól egy nagyon jó példa, és minap hallottam, hogy egy hónapra adnak pénzt nyaralásra. Minden dolgozónak. Na, ezt kéne követni. Ezt kéne, ebben kellene nagyot lépnünk és változtatni. Nem csak decemberben kapnak, mint a nyugdíjasok ilyen 13.-14. havi pénzt, hanem kapnak decemberben is karácsonyi jutalmat, karácsonyi pénzt, és nyáron adnak egy havi fizetést, hogy menj el nyaralni. Anitának a unokatesója kint élnek Belgiumban, és így azt hittem, Ferike, mikor ezt így mondta, hogy azt hittem, hogy kamuzik, érted? És nem, fizettek, hogy menj el, utazz el haza Magyarországra, ők már kim vannak, vagy 11-12 éve, és akkor ilyenkor augusztusban mindig eljönnek egy hónapos szabadságra nagyjából, és akkor abba belefér az is, hogy akkor ott is saját környezetükben is nyaraljanak, meg eljönnek itt a Balatonra, rokonlátogatás, stb. Tudod, visszautaznak, és még utána otthon, még otthon van Feri egy hetet, egy 5-6 napot legalább.
0: És akkor utána meg vissza.
1: Pihen, és akkor ráhangolódik a munkára, meg még...
0: Ez is egy út, valaki még azt írja zárásképpen, hogy én inkább évente háromszor megyek el 4 napra, mint egyszer 2 hétre, anyagilag is könnyebb, és amikor kezdem érezni a fáradtságot a munkában, mindig van egy közelgő kis utazás, ami lendületet ad. Ebben is van valami. Na, jó van.
1: Ki így, ki úgy.
0: Meg a slágerekkel folytatjuk mi így, aztán pedig majd jön a második témánk.

0: Tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az árak elképesztőek!
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
3: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Superman nem ilyen?
9: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
10: Supergirl, a mozikban.
1: Reklámot hallottak.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
13: A mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szopolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diósjenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Már 3 halálos áldozata van Franciaországban az extrém hőségnek, ami még csak most veszi kezdetét igazán Európában. A héten 2700 francia iskola zár be a hőségriadó idejére, 40 Celsius fok fölé is melegedhetnek az ország egyes részei. Nagy-Britanniában 4 napos riasztást adtak ki, ott 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Franciaországban az extrém meleg miatt több helyen megtiltották az alkoholfogyasztást, amivel az egészségügyre rótt terheket akarják csökkenteni a kritikus időszakban. A kormány figyelmeztetette a természetes vizekben való hűsölésre is, miután a napokban több fulladásos haláleset is történt, köztük egy 13 éves lányé is.
0: Időjárás.
13: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
5: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
13: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
8: Nagyot szól.
14: Szép reggelt kívánunk, drága hallgatók, eltelt egy óra, úgyhogy megyünk tovább, és robogunk a következő téma felé a mikrofonnál. Oli, csak Ádámot halljátok, Karvas Anyika? Itt vagy te is?
15: Jó reggelt!
14: Itt vagy, jó van! Oké, na és aki már ugye korán kelt reggel, azt tudhatja, aki meg nem, annak most elmondjuk, hogy ugye elindult a vakáció, dübörög minden, ugye kinyíltak már a strandok,
15: vakáció,
14: minden is van, és ugye hát múlt héten talán beszélgettünk arról, hogy akkor hova rakod a gyereket, mi lesz a gyerekkel, ugye, hogy a régi idők nyara, mostani idők nyara.
15: Na, amikor 4-en voltunk.
14: Így van, akkor beszélgettünk erről, és hát ugye az egyik variáció az nyilván a szülők, amint a nagyszülők, vagy akkor tábor, vagy apu anyu valahogy megoldja a történetet, vagy gyerek otthon marad és kész.
15: Most mondtam neked, illetve nektek, mert akkor többen voltunk a stúdióban, hogy most tábor, megoldasz egy hetet, max 2-t.
14: Igen.
15: Aztán annyi, tehát a többi 10 hét meg még ott marad. gyakorlatilag.
14: Igen.
15: És mivel kötöd le a gyereket, hogy tudod őt biztonságban.
14: Igen.
15: Ugye ez egy örök probléma, tehát ne értsetek félre, drága hallgatók, hogy most visszahoztuk ezt a témát, nem teljesen mértékben hoztuk vissza, de valahol egy valós probléma egyébként, hogy minden nyáron megoldani a szülőnek azt, hogy 2,5 hónapig a gyerek biztonságban legyen, mert nincs a világon senkinek annyi szabia, amit ki tudna venni, hogy otthon legyen a gyerek.
14: Igen, na de hogyha akarsz menni gyerekként mondjuk táborba, akkor milyen táborba vágysz? Hát gyakorlatilag minél messzebb az iskolától, ugye?
15: Persze, persze. De egyébként, figyelj, vannak ilyen napközis táborok, tudod, sokat járunk ki oda, ilyen napközis táborokba szemléletformálásra tartani.
14: Uh-huh.
15: És van, akinek a saját iskolájában van a napközis tábor, és én kérdeztem gyerekeket már tavaly is, hogy nem rossz, hogy nyáron bejössz, és azt mondja, nem, mert nincs az a fegyelem, nincs az a stressz, hogy felelni kell, hanem abszolút lazaság van, játékok vannak, rengeteg program, tehát tényleg megtesznek mindent a tábor
14: szemben. Azt elhiszem.
15: Úszástól kezdve, állatkerten át, van, hogy csak rajzolnak egy terembe, a hűvösbe, amikor tényleg ilyen brutál meleg van, vagy mondjuk meghívják a karva, és annyit is tart, mondjuk nagyon érdekes előadás.
14: Igen, nyilvánvalóan. Na, belemegyünk egy táborba, és most ugye nem hívjuk fel a figyelmet arra, hogy regisztráljatok, mégpedig azért, mert hogy már gyakorlatilag fullon van, és ez nem más, mint a Balassagyarmati Szondi György Technikum és Szakképzőiskolának egy nagyon érdekes és izgalmas tábora. Itt nincs gond azzal, tudod, hogy így visszamész a suli után a suliba egy táborra, mert hogy izgalmas történetről lesz szó, és ugye lehet látni azt, hogy ugye a sulin túl is ezek a gyerkőcök, gondolom én azért választották ezt a tábort erre az időszakra, mert hogy ami a tematikája számukra fontos, érdekes és izgalmas, úgyhogy mi is ez, az mindjárt ki fog derülni, a vendégünk Tanka Ágnes, a technikum igazgatónője.

0: Itt vagyunk, visszatértünk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor ahogy mondtuk az előbb, ugye vakáció van, és hogy utaltunk a múlt heti beszélgetésünkre, és azért hova tegyük a gyereket, ha mondjuk nagyszülők nincsenek.
1: Nagy kérdés.
0: Nagy kérdés, ez ugye tábor a lényeg, tábor brutálisan drága, ugyanakkor igen.
2: Hát meg mit told meg egy hetet?
0: Meg mit told meg egy hetet, igen, viszont a másik kérdés ugye az az, mert hogy a Balassagyarmati Szondi György Technikumi Szakképzőiskolának a táborával foglalkozunk, és ugye ott hagytuk abba az előbb, hogy visszamegye szívesen a gyerek mondjuk egy olyan iskolába táborozni, ahol egyébként eltöltötte mondjuk az évnek, nem tudom én, 9 hónapját, és egy költői kérdés volt ez, mert hogy igen, tehát most azért beszélgetünk egy AI táborról, a Szondi kapcsán, mert hogy a gyerkőcök azok nagyon benne vannak ebben, nagyon szeretik ezt csinálni, ugye itt különféle jó eredmények jönnek az országos megmérettetéseken is, úgyhogy most nem egy ilyen felhívásos beszélgetésre kerül sor Tanka Ágnes igazgató nővel, hanem tényleg erről a táborról egy picit beszélgetünk, hogy ez jövő héten fog majd indulni, és hát mutatja azt ugye, hogy ha a gyerek az épp hogy véget ért az iskola, de már akkor indul egy tábor bent az iskolában is, ugye itt már minden hely betelt és visszajönnek a gyerkőcök, azért az mutatja azt, hogy van egyfajta elhivatottság, például azért a programozás, meg az okos megoldások, meg az AI felé, ami nem egy utolsó szempont. Úgyhogy Tanka Ágnes, elvileg itt van a vonalban. Szia, igazgatónő, jó reggel!
3: Szia!
0: Na, akkor talán kezdjük a KH-tól, hogy akkor milyen tábort is szerveztek, milyen tábor fog egyébként akkor most indulni. Most, hogy véget ért már az iskola, megint dolgoztatok, gondolom, hogy ez a tábor is azért működjön. Na, miről van szó akkor pontosan, a viccet félretéve?
3: Igen, június 29-től azon a héten, 5 napon keresztül szervezünk angol és robotika tábort. Elsősorban általános iskolásoknak hirdettük egyébként, de valóban visszajönnek a mi diákjaink is, hiszen a nagyok a nyári gyakorlatukat töltik, az ipari informatikai technikusok, illetve akik tavaly táborban voltak nálunk, és most itt 9-esek, ők is vissza fognak jönni, és mentorálni fogják az egészen kicsiket, idézőjelben, mert azért vegyes a létszám, tehát 13 évesek is vannak, meg 10 évesek is. Tehát egy ilyen közös csapat alakul, akik bevezetik az általános iskolásokat, vagy közös projekten ők maguk is bármi újat tanulhatnak már, mint a nagyok. Tehát egy ilyen hatalmas közös projekt lesz itt a vége. Az általános iskolásoknak angol, játékos angol foglalkozás is van, kapcsolódik a cyberhez, tehát minden AI-hoz és a robotikához, illetve a nap másik felében pedig robotikára mennek, aztán ez így cserélődik a hét folyamán, játékos angol, robotika, robotika, játékos angol, közös 10 óraik, játékok, úgyhogy én bízom benne, hogy olyan programot dolgoztunk ki, ami ennek a nagy csapatnak, minden tagjának érdekes lesz és izgalmas.
0: Nekem egyébként az jut most kapásból eszembe, hogy intézményi szinten is szerintem ezt tök jó találtátok ki, mert ugye akkor itt egyfajta, hogy mondjam, tehát hogy a nyílt napon túl, ugye, mert hogy a nyílt nap egy fontos nap az életetekben, hogy akkor a általános iskolások meglátják azt, hogy ti mit csináltok, azon túl akkor mondjuk egy ilyen plusz keret is van abból a célból, ugye, hogy hát minél több gyerkőc akkor mondjuk válassza akár azt a szakágat, ami mondjuk itt a robotika, meg az AI, meg hasonlók.
3: Aztán kiegészül ez egy pici elektronikával is, aha, tehát ilyen apró forrazgatások, akit különösen vonz, hiszen ugye az ipari informatikának, a robotikának is lehet ez része, ez a kis elektronikai rész, úgyhogy sok mindent tartogatunk, és nagy szeretettel várjuk a gyerekeket. Ugye ez egy ingyenes tábor, pontosan azért ingyenes, hiszen itt a nyári gyakorlat zajlik, itt mindenki egyébként is itt van és dolgozik.
2: Úgyhogy hány fővel vagytok, Ágnes?
3: Jelen esetben azt hiszem, hogy 16 fő van, ami úgy gondolom, hogy ideális.
0: Igen, mert akkor tudtok ilyen kis csoportokban is beszélni, oda dolgozni, kis, nem tudom, 3-as, 4-es fők, mindenki tud mindenkivel foglalkozni, nem pedig egy ilyen óriási tudom én. Létszám. Jó, még egy pár percünk van, csak egy gyorsan tudom azt, hogy ezek a napok, vagy ezek a napok voltak a tantestület számára, hogy mondjam, az évben az egyik legmozgalmasabb, legfárasztóbb, legtöbbet szervezős napok, ugye, mert itt a szóbeli vizsgák lementek, érettségek voltak, vagy minden
3: még
0: volt.
3: Még zajlanak
0: is, ugye ezekben a napokban is még valóban zajlottak. Hogy vagytok? Már a vége van, de azért úgy látjátok azt, hogy akkor nem azt mondom, hogy nyilván azért a pedagógus sohasem tud elégedetten hátradőlni, de azért jó tanévet zártatok a Szondi Manági.
3: Én azt gondolom, hogy mindig elmondjuk, hogy ez az év már nem lesz olyan nehéz, mint az előző volt, de mi rácsonfolunk. Még mindig több feladat van, lehet, hogy mi vállaljuk, mit csináljuk, és, uh-huh. és a kollégáim sokszor megállíthatatlanok, mert jönnek az ötleteikkel, és én teret adok. Tehát amíg a lendület tart, addig jók vagyunk, és ez az év azt gondolom, hogy ebből a szempontból is nagyon jó volt. Szép eredményeket értek el a gyerekek, akár az SKTV versenyen, akár az OTO-ra gondolok, de kisebb házi versenyek is voltak, mert nem csak országos versenyekre vagy megyei versenyekre járunk, tehát itt az a lényeg, hogy mindenkinek legyen valami szép eredménye és sikere, úgyhogy én azt gondolom, hogy eredményesek vagyunk, és önmagunkhoz képest, mert én mindig azt gondolom, hogy egy iskola önmagához képest mennyit lépett előre, ebben az évben is mi azt gondolom, egy nagy lépést tettünk.
0: Igen, mert ugye nem beszélve róla, hogy az utolsó utáni napokban és még azért itt egy anime kiállítást is dobbantottatok Igen. egy pár nappal ezelőtt. Tehát hogy azért Igen. mondom, hogy még ez is ott van ráadásul, ugye akkor itt egy olyan sűrű történet volt a Szondiban. Oké, okay. hát akkor nagyon jó táborozást kívánunk nektek, Ági. Jó, köszönjük. És akkor pihenjetek egy picit már, Léci, jó? Hogyha ez az egész az dolog lemegy.
3: Kell, hogy feltöltődjünk mindenképpen.
0: Igen, és akkor beszélünk majd hamarosan. Köszönjük, hogy itt volt elég az igazgatónő. Szia-szia. Minden jó.
2: Szia.
0: Na, még egy pár percünk van. Jó is ez, tehát, hogy ilyen kis robotika, Persze. angol összerakva, AI-ja, meg egy kis forrazgatások, akinek ez
2: és
0: van.
2: És egy családias légkör, 16-an vannak nagyjából, érted? Ez teljesen jó, tehát nincs az a tumultus, nincs az a tömeg, most tudod, nekem is jönnek sorra így a felkérések én nyári táborokba. És akkor így próbálom egyeztetni az időpontot, ami nem egyszerű nyilván, de van, ahol van 70 fő. Hát mit kezdek 70 fővel? Meg tudom tartani az előadást, de tudod, a feladatokat akkor jó, a feladatokat minél többen tudják kipróbálni.
0: Igen.
2: Én is úgy vagyok vele, hogy mit tudom, én max. Egy 30 fős osztálynál vállalom azt, hogy legyen szemléletformálás, mert akkor többen ki tudják próbálni a fehérbotta való közlekedést, a pénzfelismerés, a kancsóból való visszatöltés, a csörgőlabda, stb. Akkor tud ez jól működni, ha ilyen kis családias légkörben tud működni.
0: Igen, pláne, hogyha itt mondjuk egy ilyen tanítószám, vagyis itt azért egy kis tanítás, tanulás is van, tehát ugye egy kis játékos angol, ha mondjuk egy körbőrnek a gyerkőcök is úgy, mert az AI, meg a robotika, tehát kis programozás, meg ilyesmi. Igen, azért kisebb körök azok jobban kezelhetőbbek, kisebb kis csipet csapatok, hogy ez ilyen bevett

0: azért lehet mondjuk akár növelni majd a jelentkezők számát. És azért azt ne felejtsük el még zárójelben, hogy azért itt ugye gondolom, mert alig várják a pedagógusok, hogy vége legyen ennek az egésznek és mehessenek, ugyanakkor itt mondjuk a tresopaliék, azok kivétlen bevállalnak egy tábort, érted?
1: Nem semmi.
0: Tehát, hogy ebbe gondolj bele, hogy így, érted?
1: És mindenkinek hajtós volt az utolsó, tehát az egész év, pláne az utolsó egy-két hónap.
0: Igen, és akkor tudod azt mondod, akkor jó, oké, most itt a vége, már ez van, és akkor nem, akkor még egy tábort is csinálunk még ráadásul. Egy hétig még, tehát ez nem minden tantestületben, hogy mondjam, akarják, nem minden tantestületben díjazzák, vetik fel egyáltalán ennek a gondolatát, hogyha már véget értek itt a szóbelik, akkor még pluszban itt szervezünk még tábort, töltsünk benne még 5 napot, még pluszban tegyünk rá még egy hetet tényleg, tehát hogy szerintem ez véget is abszolút lehet azt érezni, hogy azért ott a paliék, ágék azért nagyon elhivatott kis csipetcsapatként dolgoznak, úgyhogy majd megkérdezzük őket, hogy milyen volt a táborság.
1: Jó, na. Persze, simán.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között, Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diós Jenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Már 3 halálos áldozata van Franciaországban az extrém hőségnek, ami még csak most veszi kezdetét igazán Európában. A héten 2700 francia iskola zár be a hőségriadó idejére, 40 Celsius fok fölé is melegedhetnek az ország egyes részei. Nagy-Britanniában 4 napos riasztást adtak ki, ott 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Franciaországban az extrém meleg miatt több

0: Megtiltották az alkoholfogyasztást, amivel az egészségügyre rótt terheket akarják csökkenteni a kritikus időszakban. A kormány figyelmeztetette a természetes vizekben való hűsölésre is, miután a napokban több fulladásos haláleset is történt, köztük egy 13 éves lányé is.
1: Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, 95.7, 95.9 és 95.7-es frekvenciánkon belül található Balassagyarmati Szondi György Technikum és Szakképzőiskola igazgató nőjével, Tanka Ágnessel beszélgettünk az előzőekben, és az Ágit azért hívtuk fel, mert hogy épp hogy véget ért itt minden, és jön a vakáció, ők úgy döntöttek, hogy akkor még rátesznek egy lapáttal, és akkor jövő héten még egy ilyen ötnapos ilyen programozós, angolos, AI-os, robotikás, forrazgatós tábort indítanak az általános iskolások számára. Igen, igen, jövő hétfőn kezdődik, igen. És nem azért hívtuk fel ugye őket, hogy itt még toborozzunk, ahogy mondtuk, hanem azért, hogy egy ilyen van, és hogy tök jó, hogy egyrészt ugye már tudnak ismerkedni akár idézem a szakmával az iskolások, másrészt pedig ugye ez egyfajta ilyen kis gyakorlat is, ahogy mondta Ági, ugye, hogy akik egyébként itt most ezen a szakon végeznek, vagy tagozaton végeznek, azok tudnak itt gyakorlatot is megszerezni. Plusz ugye például, aki annó mondjuk a tavalyi évben 8-osként részt vett egy ilyen táborban, és aztán felvették őt a Szondiba, az most egyfajta mentorként tudja majd az általános iskolásokat ismételten segíteni, és ebben ugye eligazodni. Úgyhogy jó ki van találva ez, akkor ez ügyes.
1: Így van.
0: Ugye?
1: Így van.
0: Neked azért kemény táborszezon lesz, Sanyika, most annyira nem.
1: A szokásos.
0: Szokásos?
1: Tehát, jönnek azért folyamatosan, tehát most még tegnap is kaptam, még halad, augusztus 26-ára is időpontot.
0: Te jó ég!
1: Táborba, tehát pedig akkor már nem szokott. Legtöbb augusztusban le is zajlik ilyen augusztus 10-e körül vége. Mert mindig az van, hogy augusztus 19-éig vannak táborok, ugye ott igen. Már 20-a, és akkor utána még mennek a szülők, a gyerekekkel bevásárolni a suli előtt. Tehát azért mondom, mindig ilyen 10-e körül lezárult. Hát most még bejött még 26-ára is. Tehát vannak, de hála Istennek szinte ugyanazok a táborok, ugyanoda hívnak vissza. Mondom, pont így itt van, hogy akkor a példaképtábor, ugye Széchény, aztán Budapesten a 18. kerület, akkor ilyen úszótáborba kell menni, tenisztábor, ez új egyébként, ez a tenisztábor, ez tavaly indult el.
0: Igen.
1: Tavaly hívtak először. Ki is próbáltam magát a teniszezést. Ott volt a Nacsa Oliver, képzeld el, és akkor bemutatkoztunk egymásnak, és akkor, hogy ő megmutatja nekem, milyen teniszezni. Persze mondom, vakon teniszezni, adjál már. Ez, ami nem csörög az, én mit tudok kezdeni, semmi.
0: Igen.
1: Kellemes tábori hangulat volt. Kicsiktől, ilyen 7-8 éves gyerekektől olyan 14 éves korosztályig voltak ilyen 40-en, tehát nem túl sokan, kis családias légkör.
0: Na jó, ezek a dolgok akkor azért is.
1: Jó, igen. És most az idén látod, oda is vissza.
0: Igen, na jó van, úgyhogy akár beszélgetünk majd erről is, meg persze majd Ágékhoz is vissza fogunk térni, ha el is felejtődik valamilyen okból itt a tábor utáni visszatérés, akkor majd, ha máskor nem, majd szeptemberben, úgyhogy innen is kívánunk a szondisoknak nagyon jó vakációt!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
1: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Reklámot hallottak.
8: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlenül és védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmi bevétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
11: Időjárás.
9: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
12: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
2: Közlekedés.
9: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
11: Megafon.
10: Nagyot szól.
13: 9:03. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Sziasztok, megafonisták. A hírek után megyünk tovább. Örülünk, hogy itt vagytok. Írjatok nekünk akár hosszú leveleket is. Jó? megafonfm@megafonfm.hu, mert ezeket szeretjük olvasgatni, meg ezekben azért tudunk témákat is meríteni, úgyhogy ne fogjátok a nyáron se vissza magatokat. Sándor?
14: Így van, de várjuk az üzeneteket is, rövid szöveges üzenetként is a Viber számunkra, ami ingyenes 0-35-66-22-62. Jönnek a megaslágerek, és már is érkezik utána Varga Bíró Tamás. Tartsatok velünk továbbra is, szép délelőttet!

0: klasszikulunk ebben a rovatban is, jó rádiózást minden megafonistának, a Varga Béló Tamás pedig itt van, már jó reggelt.
1: Jó reggelt neked is minden megafonistának, hát különösen azoknak, akik minket hallgatnak, ugye már van, aki alszik, mert éjszakás volt, vagy...
0: Vagy nem hall, mert éppen zúg valami gép mellette, igen. És...
1: Igen. Vagy nem hall.
0: Vagy nem hall.
1: Ennyi.
0: Igen. Lehet.
1: És jó. Ennyi.
0: Na.
1: Egy amerikai kisfiú 5 éven keresztül minden pókot megfogott, és megcsipette magát velük. Hogy pókemberré.
0: Igen. Nagyon jó, így gyűjtöttem régen a kereszteseket gyerekkoromban.
1: Tényleg?
0: Aha.
1: Ennyire vallásos voltál.
0: Hát, tehát rendesen igen. Imádtam. Bár most már tudom,
1: valamelyik hogy, Lajos király is gyűjtötte.
0: Bár tudom, hogy óriási természetek árasítást csináltam, de vagy...
1: De megölted őket?
0: Nem, hanem be izébe.
1: Aha. És úgy... És megcsíptek?
0: Nem, emlékszem.
1: Nem csíptek? Nem,
0: valami úgy tudtam, hogy csinálj, hogy jó legyen, és aha. Akkor leszettem. És ugye régen, nem tudom, emlékeznek a hallgatók.
1: Hát a régi keresztesek azok.
0: Én már nagyon régen láttam, de régen egy kisgyerek tenyérnyit simán láttál, hogy éppen ott a pókháló, nem tudom én, az erez
1: ágon. Egy szép hosszú ágon.
0: De komolyan, tehát akkorák voltak, emlékszem rá, hogy most már nagyon, nem is láttam már 1000 éve keresztül.
1: Én horror filmben láttam már még nagyobb
0: pókot.
1: Pókot.
0: Vérszomjas pókokat. Mentek ott a bányából, kijöttek, azt igen, azt tudom.
1: De várjál, hír még nem ért véget.
0: Na igen.
1: Hát végül egy pók úgy megcsípte.
0: Jaj, de szekénk.
1: Balkarját
0: amputálta. Ah, majdnem mondtam valamit.
1: Na most a szülőket felelősségre vonták, bár ők váltig azt állították, és a mai napig azt állítják, hogy hát nem akarták korlátozni a gyermeket a vágyaiban.
0: Azért ez nehéz kérdés.
1: Nem nehéz kérdés, miért a gyerek nem? Direkt megcsípette magát velük. Tehát, hogyha a Darázsember című film lett volna, vagy a Méhember csinálta volna meg a Marvel, akkor
0: az áthallásos, az utóbbi az áthallásos.
1: Igen. Na mindegy. Akkor méhekkel meg darazsakkal csiptetném magát, az nem lenne jó.
0: És egyébben adtam volna méhember.
1: A méhember. Na mindegy.
0: Jó, igen, igazad van, de van benne hogy, valami.
1: Tehát, hogy ne korlátozzuk a gyereket, de hogyha ejtőernyősnek készül, akkor ne engedjük, hogy a 10 emeletes házt térő esernyővel le. Tehát, érted, mert
0: igen.
1: Sajnos ilyen is volt.
0: Igen.
1: Nem hát, a 10 emeletes áll a jóisten, akkor a merkérő.
0: Dragon Ball-os akar lenni, és akkor ne ugorjon ki a tetőről, mert igen, hogy van, Sangoku.
1: Hát, vagy ilyen tűzlabdákat ne dobáljon, ugye? Vagy azt nem a Dragon Ball-ban van?
0: Én már nem tudom.
1: Tűzlabda. Na mindegy.
0: Na jó.
1: Ne csináljunk ilyeneket. Tehát figyeljünk a gyerekre, hogy tényleg ne korlátozzuk a kis kreativitását meg. Hagyj élje ki a vágyait, de ezért tényleg bizonyos korlátokat szabjunk, jó? Egyébként bármilyen meglepő, a gyerek is szereti a korlátokat. Abból tanul. Eljátsza, minden gyerek eljátsza, hogy nem szereti, de valójában szeretik. Mert a korlátok, azok nem csak... megakadályozzák, hogy szétszaladja, hanem azt is megakadályozzák, hogy a külvilág támadása beérkezzen oda, és ez az erősebb inger a gyereknél, a gyerek a korlátok között, észszerű korlátok között biztonságban érzi magát.
0: Adom egyébként.
1: És ennyi, és pontosan a napi rutin, és ezek a dolgok pont ezért fontosak. Pont ezért fontosak. A kis rituálék. A rituálék. Igen. Meg hogyha megkérdezzük, hogy mi volt ma az iskolába, egyébként nem ezt a kérdést szabad feltenni,
0: semmi.
1: Szakemberek szerint úgy kell, hogy na, milyen hasznos dolgot tanultál ma az iskolában? Ez kell. Mert mi volt ma az iskolában? Semmi. De hogyha konkrétan a hasznos dolgokra, vagy a milyen dolgot tanultál ma az iskolában, ha erre kérdez rá a szülő, akkor nagyobb az esélye a válaszra.
0: Igen.
1: Amúgy a másik megoldás az, hogy megvárni, amíg a gyerek elkezdi mesélni a történeteit az iskoláról, mert ha érdekes dolog történt vele, és nagy a szülő gyermek közötti bizalom, akkor nem tudja ő sem magában tartani. Uh-huh. Mi van? Egészen a pubertás korig. Vagyis akkor válik, azt mondják az okosok, hogy 11-12 éves korban még talán de már 12-13 éves korban válik hirtelen a szülő ellenségé, egyre nagyobb ellenségé, és akkor alakul ki az, hogy onnantól kezdve már a legjobb barátjába vagy barátnőibe bízik.
0: Ja, Istenem, jól van!
1: A gyerek, igen. És még a tanárnak is előbb elmond bizonyos dolgokat, mint mindenki a saját szülőjének, igen.
0: Nehéz azért ezt valahogy kivédeni, de ki lehet, hogyha tudatos vagy, meg valahogy lavírozol itt.
1: Ezt igazából nem lehet kivédeni.
0: Na, szerintem igen.
1: Nem lehet. Akár
0: nem, ez már szülői hiba lesz. Tehát az, hogy eléred, és nem tudsz úgy a gyerekeddel bánni, hogy előbb a tanárnak mondja el, és erre behozolt a különféle pszichológiai logikát, meg ilyeneket, szerintem ez full fals. Tehát az, hogy, tehát most gondolj bele, hogy előbb mondja a tanárnak, hogy nekem, akkor majd én csesztem.
1: De ez egy tendencia.
0: Tehát igen, mert minden szülő egyre szarabb azért.
1: De ez mindig is így volt.
0: Hát mert igen. Tehát tendencia, tehát egyre rosszabbak a szülők. Ennyi. Tehát az, hogy a pedagógiai szakszolgálathoz beviszik a gyereket mobiltelefon problémával, miközben igen, várják, hogy vége legyen a gyerek vizsgálata, és ők mobiltelefonoznak közben. Mit akarsz? Tehát nagyon-nagyon sokszor beszélgettük a Norbival is, hogy milyen gyerekek meg ilyenek, borzasztóan rosszak a szülők. Nagyon sokszor egyébként ezt tudtuk lehozni következtetésnek, hogy ez nem foglalkoznak a gyerekek.
1: Világos.
0: Napi 7 perc normál igen, beszélgetés.
1: Igen. Ez megint odaviszi az embert, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás. Mert hogyha azt nézzük, hogy kivel van többet a gyerek?
0: Nem.
1: Nem. Hol van többet a gyerek?
0: Na, egyáltalán nem.
1: Dehogy nem. Biztos, az iskolában van többet.
0: Biztos, hogy nem.
1: A hasznos napjából
0: de ez nem jelenti
1: többet
0: azt
1: van az iskolában. Pláne, hogyha apu anyu dolgozik.
0: Nem. Ez nem jelenti azt.
1: Ebben az, nem értünk ott, egyetlen.
0: Nem, az azt jelenti azt, hogy otthon...
1: Nem tudom, miben nem értünk egyetlen.
0: Nem, de figyelj, de az, hogy van egy hétvéged is, tehát nehogy már azt mond nekem, hogy megy az iskolai oktatás 8-tól délután mondjuk 2-ig. Nem minden tanár foglalkozik szerintem a gyerekkönyvszülőknek az ímes álmos lelkével. Biztos vagyok benne. Tehát, hogy mondjuk egy...
1: Nem, abszolút nem.
0: Azért persze, mondom, tehát persze. Attól, hogy a gyerekem egy héten át reggel 8-a délután 2-ig az iskolába jár, az az időtartam, vagy annak a nem tudom én személyes lelki töltöttsége,
1: de most
0: az nem biztos, hogy egy értékű mondjuk azzal, hogy én esténként mondjuk egy-egy órát beszélgettek vele.
1: Tökéletes. De most te belekapaszkodsz egy olyan dologba, ami nem a lényeg volt ebből az információból, amit én adtam, tehát, hogy

0: újra nagyobb lesz ez a bizalom szülő-gyerek között. Ez pontosan olyan dolog, olyan érdekes dolog, mint például az, hogy a nagyapák az unokáknak mesélik az igazán érdekes dolgokat. Nem a gyereküknek mesélték el. Uh-huh. Egy generációt kihagynak azokkal a történetekkel, amiket úgy gondolják, hogy nem akart, vagy nem mert elmondani a gyerekének. De az unokájának elmondja.
1: Ez
0: nagypapa elmondja
1: pont
0: az unokájának.
1: Azt mutatja, hogy érted, gyakorlatilag ott ő az unokán próbálja javítani azokat a szülői hiányosságokat, vagy egyébként az egyébként ez már kapásból ilyen lelkiismert furdalásból fakad, amit nem mondott el annó a gyereknek.
0: De ez mindig így volt. Tehát ez mindig így volt. Neked nagyapád nem mesélt olyat, amit apádnak nem?
1: Nem tudom.
0: Nem tudod. Aha.
1: Tehát fogalmam sincs arról, hogy mondjuk, nem tudom én, 10 évesen nekem mit mondott, amit nem mondott el apámnak, amikor ő 10 éves volt.
0: Aha.
1: Tehát most én értem, így? Honnan tudjam? Hát mondj te egy példát. Tehát azt, hogy merek, neked a nagyapád...
0: Csak olyan példám van, amit nem merek mondani. Ez 1894 karikás. Azok a példák, azok ennyiek, amiket...
1: Ez is egyébként...
0: Tehát, hogy milyen csibészséget csináltak volna régen.
1: Igen.
0: Mondjuk akkor, amikor ő ennyi idős volt, mint...
1: Ez is érdekes, hogy milyennek a motorja, hogy azt nem merte bevállalni a fiának.
0: Hát nem merte bevállalni,
1: ugye?
0: Igen.
1: Ugyanakkor miért...
0: Lehetne, hogy rossz példát adjon, de akkor miért viszonyul az unokának? Na tessék.
1: Hát ugye?
0: Tehát mert egyre rosszabbak a nagyszülők?
1: Hát te mondanám.
0: Nem.
1: De ebben a tendenciában egyre rosszabb.
0: Az emberiség, nem. Az emberiség konstansan mindig ugyanolyan. Csak mindig van egy olyan korosztály, aki elmondhatja, hogy bezzeg a mi időnkben. Vagy ezek a régi öregek meg már.
1: Nem. Tehát, hogy egy tendenciáról beszélsz, az azt jelenti időben való változás. Tehát, hogy érted, mire gondolok?
0: Értem.
1: Én csak ezt hangsúlyozom ki, hogy mondom, olyan sok témánk volt, hogy a gyerek így, gyerek úgy, és akkor mondtuk azt, hogy tudom, hogy nem foglalkozik vele. Most ne rögjé, az az első dolga. Na most komolyan.
0: Értem én, Ádi.
1: Annyi, hogyha azt csinálja a gyerek, hogy amit, akkor neveld meg őt otthon. Nem jött össze, akkor meg
0: a következő
1: következményeit. Jó van. De egyébként erről beszéltünk talán még a van nekünk egy, írtam, akartam mondani, a papné békelmese, pszichológus, aki emberetében azért sokkal jár.
0: És ezt mondta?
1: Ezt.
0: Hogy egyre rosszabb szülők vannak? Aha.
1: Tehát, hogy én meg azért mondjuk
0: az azt, jelent, hogy járatosabb nálam?
1: Pszichológus.
0: És?
1: Pszichiáter. És? Nem hát pedig, nem pedig egy...
0: Én meg a kékfalál rovat vezetője.
1: Na,
0: vagyok.
1: Látod, most álljunk le, mert...
0: Álljunk le.
1: Mert egy szakember véleményét...
0: vissza.
1: Szakember véleményét nem a, arra nem adsz, másra meg igen.
0: Következő adásban térjünk vissza.
1: Na jó.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlenül és védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetén.

0: A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználó, közölték. Tüntetés szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte.
1: Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.

0: hibe.
1: Passziánsz. Passziánsz.
2: Eljött a búcsú ideje, kedves hallgatók, köszönjük, hogy velünk voltatok. Nagyon jó volt ez a mai nap, és szerintem a 2504. adás volt így kedden. Nagy taps nektek majd mindjárt, hogy igen, hogy velünk voltatok. Ennyi, ezt nem kell túragozni. Na, Sándorom!
3: De köszönjük tényleg ezután is. Már az üzenet, ne feledd, minden szakértő egyszer kezdő volt. Úgyhogy
2: nagyon szép volt.
3: Itt elájulni a dolgoktól, hogy ki hogy csinálja a feladatokat. Ő is izgult először, amikor mondjuk belépett arra a munkahelyre, és legyünk türelmesek azokkal az emberekkel, aki mondjuk érkezik egy új kollega hozzátok, fogadjuk el őt, és adjuk meg a lehetőséget. Majd beleszokik, majd beletanul, majd a hibáiból okulni fog. Köszönjük a figyelmet, jönnek a hírek, aztán jön Rédei Neni, tartsatok vele is, vidám, gyönyörű szép napot mindenkinek, meg persze jó kedvet, mosolyogni.
2: Így van, szevasztok!
3: Jó, sziasztok!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Reklám. Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Superman nem ilyen?
6: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami...
1: Supergirl. A mozikban. Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
8: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
8: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diós Jenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Már 3 halálos áldozata van Franciaországban az extrém hőségnek, ami még csak most veszi kezdetét igazán Európában. A héten 2700 francia iskola zár be a hőségriadó idejére, 40 Celsius fok fölé is melegedhetnek az ország egyes részei. Nagy-Britanniában 4 napos riasztást adtak ki, ott 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Franciaországban az extrém meleg miatt több helyen megtiltották az alkoholfogyasztást, amivel az egészségügyre rótt terheket akarják csökkenteni a kritikus időszakban. A kormány figyelmeztetett a természetes vizekben való hűsölésre is, miután a napokban több fulladásos haláleset is történt, köztük egy 13 éves lányé is.
4: Időjárás.
8: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
0: Közlekedés.
8: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
5: Nagyon szól.
9: Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz. Rédei Reni a mikrofonnál. Itt a nyár, itt a forróság, kitartást a hőségben mindenkinek. Már is kezdjük a kirakatot egy feltörekvő európai pop előadó. Valaki őszinte dalszövegeivel és különleges hangzásvilágával hívta fel magára a figyelmet. A belga énekesnő Rory a modern pop és alternatív zenei elemek ötvözésével építi karrierjét, dalaiban pedig gyakran az érzelmek, a kapcsolatok és az önazonosság kérdéseit járja körül. A True Hearts egy lendületes, mégis érzékeny szerzemény érkezik, tehát Rory a Megafonban.

a megaslágerek között receptrovat a kirakatban, benne pedig nagyon finom sajttorta pohárkrém. Érdemes kipróbálni, mondom a hozzávalókat. Az alaphoz kell 25 dek a darált keksz és 5,5 dek a vaj. A krémhez 45 dek a krémsajt, 10 dek a cukor, 2,5 deci habtejszín, 1 teáskanál vanília aroma, 1 teáskanál citromlé és gyümölcsök a tetejére. A darált kekszet keverjük el az olvasztott vajjal, és osztuk el összesen 12 pohár aljában. A krémhez a hideg tejszínt verjük habbá. A krémsajtot egy másik tálban keverjük ki a cukorral, a vanília aromával, a citromlével, és forgassuk össze tejszínhabbal. Osszuk el a krémet a kekszes alap tetején, és tegyük a poharakat a hűtőben 4 órára. Tálalás előtt díszítsük gyümölcsökkel, például eperrel. Ez volt a nagyon finom sajtorta pohárkrém recept. Jó étvágyat kívánok hozzá mindenkinek!

Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább ez a kirakat. Ma van a Szent Ivánéi tűzgyújtás napja, június 23-a, illetve ma ünneplik a névnapjukat a Zoltánok és a Szidóniák. Régi magyar személynév a Zoltán, az ótörök szultán szóból származik, jelentése uralkodó fejedelem. A Szidónia föníciai eredetű név, jelentése Szidón föníciai városból való nő. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, nagyon boldog napot kívánok Önöknek!

Hamarosan ebédidő, jön a menü ajánló a kirakatban. Kezdjük a Leszenyei Hubert panzió mai ajánlatával, kömény magleves tojással és krutonnal, tyúkhúsleves, töltött rántott csirkezseb, rizssel, sült burgonyával és salátával, magyar sertéspörkölt, tésztával és csalamádéval, cézár saláta csirkehússal, öntettel, krutonnal és parmezánnal, grillezett füstölt sajt, amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat grízgaluska leves, csontleves, paradicsomos káposzta fasírtal, sertéspörkölt nokedlivel és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: mindjárt érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, ne menjenek messzire, utána újra beindítjuk a megaslágereket, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
4: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
3: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
7: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amit.
12: Supergirl, a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
13: Társadalmi célú hirdetést hallotta.
16: 11 óra van.
13: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Györfi Betta.
17: Hírek.
16: A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelői intézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Megdőlhet a negatív vízállás rekordja a Velencei tavon. A mélypontot jól mutatja, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke átsétált Pákozdról Gárdonyba a mederben, amit videóra is vett. A víz átlagosan 110 centi volt, de abból körülbelül 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyag meder felett. Kürti ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, senkinek sem ajánlja, hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze-vissza. Közben ideiglenes fürdőzési tilalmat vezettek be a Velencei tó egyik népszerű strandján. A közlemény szerint a Fehérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntése alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a legfrissebb vízminta értékelése nem megfelelő minősítést kapott. A szlovákiai Garamszent kereszti járásban egy vadász vasárnap délelőtt legálisan tartott lőfegyverével lelőtt egy körülbelül 7 éves nőstény barna medvét. Az eset Krahule községtől mintegy 3 kilométerre történt. A természetvédelmi hivatal szerint a férfi vadászat közben futott bele az állatba. A nőstény medve egy turista jelzés közelében tartózkodott idén született bocsával. A szakemberek azt javasolják, hogy a természetjárók maradjanak a kijelölt turista utakon, kerüljék a sűrű növényzetet, és a medvebocsot látnak, semmiképpen se közelítsék meg. Gigantikus drogszállítmányt, 2,7 tonna kokaint foglalt le az ausztrál rendőrség pénteken Sydney nyugati külvárosában. Az 500 millió euró értékűre becsült kábítószert pénteken találták meg egy külvárosi ingatlan föld alatti bunkerében, írja a BBC. A rajtaütéskor egy 21 és 25 éves férfi próbált meg elmenekülni a rendőrök elől. A helyszínen letartóztatták, és kereskedelmi mennyiségű jogellenesen behozott határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg őket. A két férfit már szombaton bíróság elé állították, ha elítélik őket, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak.
10: Időjárás.
16: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
16: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
18: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
17: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, 11 után járunk, pörögnek azok a slágerek, éjjel-nappal ne feledjék, megtalálnak minket az interneten is, www.megafonfm.hu. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

horoszkóp rovattal megyünk tovább a kirakatban. Milyen nap vár ma önökre? Már is kiderül, kezdjük a kossal. Ma különösen lendületes lehet, de érdemes figyelnie arra, hogy ne siessen el fontos döntéseket. A bika stabilitásra vágyik, és ma meg is találhatja azt egy apró, de fontos sikerben. Az ikrek kommunikációs készsége ma erősebb, a megszokottnál érdemes beszélgetésekbe kezdenie. A rák érzelmileg érzékenyebb napra számíthat, de ez segítheti abban, hogy jobban ráérezzen másokra. Ma az oroszlán kerülhet a figyelem középpontjába, használja ki okosan a lehetőséget, ami pedig a szüzet illeti rendezett gondolkodása segíti abban, hogy egy régóta halogatott ügyet lezárjon. Ez volt a horoszkóp rovatunk első fele, hamarosan folytatjuk, előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérleggel a kirakatban. Nézzük, hogy milyen napot jósolnak a csillagok. Ma fontos lehet az egyensúly megtalálása a munka és a magánélet között a mérlegnek. Ami a skorpiót illeti, intenzív nap várhat rá. Erős megérzéseire most különösen érdemes hallgatnia. Kedves nyilas, optimista hangulata ma másokra is átragadhat. Jó nap az új ötletekhez. A bak kitartása most meghozhatja a gyümölcsét, főleg munkahelyi területeken. Ami a vízöntőt illeti, kreatív gondolatai ma szokatlan, de sikeres megoldásokhoz vezethetnek. Végül pedig a halak figyeljen a belső hangjára a döntéseknél, mert intuíciója ma igen erős. Ez volt a napi horoszkóprovat, most pedig pörögnek a slágerek.

hamarosan ebédidő, jön a menü ajánló a kirakatban. Kezdjük a Leszenyei Hubert panzió mai ajánlatával, kömény magleves tojással és krutonnal, tyúkhúsleves, töltött rántott csirkezseb, rizssel, sült burgonyával és salátával, magyar sertéspörkölt, tésztával és csalamádéval, cézár saláta csirkehússal, öntettel, krutonnal és parmezánnal, grillezett füstölt sajt, amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Várják Önöket Balassa gyarmaton is, a Schweik vendéglőben a mai ajánlat grízgaluska leves, csontleves, paradicsomos káposzta fasírtal, sertéspörkölt nokedlivel és savanyúsággal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
3: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 23-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
2: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlen ülés védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Fekete Tibort, Patak község polgármesterét hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy kitűnőek az útjaink Patak belterületén, igaz, egy-két helyen javításra szorulnak. Ez természetes, hogy a tél mindig kihoz egy kis hibát rajta, arra nagyon kell figyelni, tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy egyik pillanatról másikra egy útjavítást végezzünk. Pici apró hibák vannak, de hogyha ebbe belemegy a rollerös, igenis ez az ő felelőssége lesz, hiszen ez az út még igencsak közlekedhető. Ennek látjuk veszélyét, ugyanis lakossági felhívás érkezett több is, hogy nagyobb sebességgel haladnak az utcákba, többen is használják, egy rollerre ketten is ráállnak, nagyon veszélyesnek tartják, és ugye most egy figyelemfelhívás fogunk a szülők fele, a település lakók fele, hogy mindenki vigyázzon arra, hogy ez a közlekedés, ez igaziból azt a célt szolgálja, hogy ne legyen baleset. Hát azt várjuk, hogy a szülők jobban odafigyelnek majd a gyerekeikre, és rájuk fogják adni a védőfelszereléseket, a védős is akkor a könyökvédőt és a térdvédőt. Igaz, még nincs jogszabályba, de igazából ezt már most be kéne tartani.
2: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Jeicsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejcsi Bálintot, Csalgó Tarján polgármesterét hallják.
0: A lakók ezt kérték, és azt gondolom, ha ilyen mértékben és ilyen mennyiségben mutatják a közös gondolataikat, akkor arra igenis nekünk hallgatnunk kell és figyelnünk kell, és ennek az ügynek természetesen komoly tanulsága is van, hiszen ez az ügy nem két hete kezdődött, vagy nem is kettő hónapja, hanem egészen 2019-re vonatkozható vissza az első lépés, ami akkoriban megtörtént, amit persze további döntések folytattak, és ennek kapcsán már abban az időszakban, amikor mi vettük át a városvezetését, volt egy közgyűlési döntés is, ahol egyébként egy tartózkodás és egyébként kérdések nélkül meg lett szavazva ez a fejlesztés, és el is indult ennek vonatkozásában egy tervezési folyamat, majd majdnem elindult a kivitelezés is.
2: Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diós Jenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piros lapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16 000 forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották.
4: Időjárás.
2: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcs hőmérséklet 32 fok körül alakul.
4: Közlekedés.
2: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
7: Nagyot szól.
9: Egy igazi nemzetközi elektronikus pop kollaborációval kezdjük az órát, Rédei Reni a mikrofonnál ez a kirakat. Három világsztár állt össze, a Clean Bandit a klasszikus hangszereket és az elektronikus tánczenét egyedi módon ötvözi, Anne Mary pedig napjaink pop zenéjének egyik legkarakteresebb brit énekesnője, aki erős hangjával és őszinte dalszövegeivel vált ismerté. A produkcióhoz David Guetta is csatlakozott, aki a modern dalok egyik legnagyobb alakja és a fesztivál himnuszok mestere, érkezik már is a Crybaby itt a Megafonban.

Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább ez a kirakat. Ma van a Szent Ivánéi tűzgyújtás napja, június 23-a, illetve ma ünneplik a névnapjukat a Zoltánok és a Szidóniák. Régi magyar személynév a Zoltán, az ótörök szultán szóból származik, jelentése uralkodó fejedelem. A Szidónia föníciai eredetű név, jelentése Szidón föníciai városból való nő. Kedves ünnepeltek névnaposok és születésnaposok, nagyon boldog napot kívánok Önöknek!

Filmes rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig az ifjúság. A film rendezője Paolo Sorrentino, az Oscar-díjas olasz alkotó, aki korábban a Nagy Szépség című filmjével vált világhírűvé. Sorrentino stílusára jellemző a lassú, elmélkedő történetvezetés, a lenyűgöző képi világ és az emberi élet nagy kérdéseinek finom boncolgatása. Az ifjúság egy svájci luxusszállodában játszódik, ahol két idős barát, egy visszavonult karmester és egy még aktív filmrendező tölti a napjait. A történet az öregedésről, az elmúlásról, az emlékekről és az élet értelméről szól, miközben a szereplők visszatekintenek a döntéseikre és elszalasztott lehetőségeikre. A főbb szerepekben olyan kiváló színészeket láthatunk, mint Michael Caine és Harvey Keitel. Ez a film elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretik a gondolatébresztő, lassabb tempójú művészfilmeket, és nyitottak az elmélyültebb, filozófikus történetekre. Ez tehát egy csendesebb, mégis mély filmélmény. Érdemes megnézni Paolo Sorrentinótól az Ifjúság című filmet.

0: Rövidesen érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Maradjanak velem, mert utána már pörögnek is tovább a megaslágerek. Ez a Kirakat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
2: Ha kérdésed van, hívj! 0630 154 67 21! Számolj utána!
4: Megéri hozzánk jönni!
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt. Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Superman nem ilyen?
10: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak a nő.
2: Supergirl. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
2: Társadalmi célú hirdetés.
12: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
11: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
13: 13 óra van.
11: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt. mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejcsi Bálintot, Csalgó Tarján polgármesterét hallják. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetése ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piroslapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16.000 forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották. Megdőlhet a negatív vízállás rekordja a velencei tavon. A mélypontot jól mutatja, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke átsétált Pákozdról Gárdonyba a mederben, amit videóra is vett. A víz átlagosan 110 centi volt, de abból körülbelül 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyag meder felett. Kürti ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, senkinek sem ajánlja, hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze-vissza. Közben ideiglenes fürdőzési tilalmat vezettek be a velencei tó egyik népszerű strandján. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntése alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell. A Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen a legfrissebb vízminta értékelése nem megfelelő minősítést kapott. Hiába reménykedtek a zöldség és gyümölcstermelők abban, hogy a Tisza kormány rövid időn belül beváltja ígéretét, egyelőre nincs jele annak, hogy július 1-től mérséklődne az érintett termékek áfája. A világgazdaság mintegy 2 hete kereste meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium sajtóosztályát, miután a termelői érdekszervezetek a sajtóban már konkrét javaslatokat is tettek azzal kapcsolatban, milyen formában lenne érdemes mérsékelni az áfát, figyelve arra, hogy az áfa csökkentés előnye ne a kiskereskedelemben csapódjon le profit formájában. Alap nem kapott választ a feltett kérdésekre. Gigantikus drogszállítmányt, 2,7 tonna kokaint foglalt le az ausztrál rendőrség pénteken Sydney nyugati külvárosában. Az 500 millió euró értékűre becsült kábítószer pénteken találták meg egy külvárosi ingatlan föld alatti bunkerében, írja a BBC. A rajtaütéskor egy 21 és 25 éves férfi próbált meg elmenekülni a rendőrök elől. A helyszínen letartóztatták, és kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott, határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg őket. A két férfit már szombaton bíróság elé állították, ha elítélik őket, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
4: Időjárás.
14: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
14: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

A mega slágerek között a kirakatban könyvajánló rovattal megyünk tovább, benne pedig Anders de Lamotte és Annette de Lamotte könyve, Intrika Amalfin, Egyetlen hely sem mentes a gonosztól. Hugo Lind úgy dönt, néhány hétig még nem tér vissza Svédországba, hogy kiélvezze Itália szépségeit, így amikor az elbűvölő idegenvezetőnek, Larának váratlanul helyettes buszsofőre lesz szüksége, természetesen lelkesen segítkezik. A Belmonte Travels ezúttal egy híres svéd édesipari dinasztiának szervez luxus nyaralást az Amalfi parton, számos pletyka kering arról, hogy a család fő kész végre átadni édességbirodalma vezetését, már csak az a kérdés, hogy kinek. A festői partvidék, az árnyas citromligetek, az ékszerdobozhoz hasonló városkák nyugalma sem képes lecsendesíteni a családtagjaiban pattanásig feszülő indulatokat, a hatalom és a vagyon ígérete részegítő. És csupán egyetlen kérdés maradt, ki meddig képes elmenni, hogy megkaparintsa magának. Kiderül, hogyha elolvassák az Intrika Amalfin című könyvet.

Ma is érdemes moziba menni, a Balassagyarmati Madásfilm Színház programjával folytatjuk tovább. Mit érdemes ma megnézni a Balassagyarmati moziban? Toy Story 5 délután 3-tól és negyed 7-től 3D-ben, fél 5-től 2D-ben. Horrorra akadva 2-től és 8-tól, Márszupilámi 2-től, Mohács szintén 2-től. 3-negyed 4-kor vetítik a Backrooms hátsó szobák című horrorfilmet. Életem legjobb száma 4-től és 6-tól. Miket nem beszélek 4-től, Michael, egy életrajzi dráma Michael Jacksonról, fél 6-tól. Szekrikőr a Szent Szív, csodálatos hatalma egy dokumentumfilm 6 órától. 8-kor lesz még 3 film, a Leleplezés napja, az Ádám almái és a Zongora hangoló. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van, egészen délután 4 óráig tartsanak velem, mindjárt érkeznek a hírek, majd az időjárás és a közlekedés információk. Ne menjenek messzire, mert utána már is folytatódnak a megaslágerek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
4: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
6: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
5: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Superman nem ilyen?
10: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amő.
11: Supergirl, a mozikban.
12: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
12: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
0: A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelői intézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú, kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Megdőlhet a negatív vízállás rekordja a Velencei tavon. A mélypontot jól mutatja, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke átsétált Pákozdról Gárdonyba a mederben, amit videóra is vett. A víz átlagosan 110 centi volt, de abból körülbelül 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyag meder felett. Kürti ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, senkinek sem ajánlja, hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze-vissza. Közben ideiglenes fürdőzési tilalmat vezettek be a Velencei tó egyik népszerű strandján. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntése alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell a Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen. A legfrissebb vízminta értékelése nem megfelelő minősítést kapott. A szlovákiai Garamszent kereszti járásban egy vadász vasárnap délelőtt legálisan tartott lőfegyverével lelőtt egy körülbelül 7 éves nőstény barna medvét. Az eset Krahule községtől mintegy 3 kilométerre történt. A természetvédelmi hivatal szerint a férfi vadászat közben futott bele az állatba. A nőstény medve egy turista jelzés közelében tartózkodott idén született bocsával. A szakemberek azt javasolják, hogy a természetjárók maradjanak a kijelölt turista utakon, kerüljék a sűrű növényzetet, és a medvebocsot látnak, semmiképpen se közelítsék meg. Gigantikus drogszállítmányt, 2,7 tonna kokaint foglalt le az ausztrál rendőrség pénteken Sydney nyugati külvárosában. Az 500 millió euró értékűre becsült kábítószert pénteken találták meg egy külvárosi ingatlan föld alatti bunkerében, írja a BBC. A rajtaütéskor egy 21 és 25 éves férfi próbált meg elmenekülni a rendőrök elől. A helyszínen letartóztatták, és kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott, határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg őket. A két férfit már szombaton bíróság elé állították, ha elítélik őket, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak.
3: Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
9: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
14: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez itt továbbra is a kirakat, most pedig egy friss, modern hangzású nemzetközi popdallal kezdjük az újabb órát, amelyben a nosztalgia és a mai elektronikus popzene találkozik. A Turn Back Time egy visszatekintő hangulatú dal, amely a múlt pillanatainak újraéléséről, a döntések súlyáról és az idő megállíthatatlan múlásáról szól, mindezt egy lendületes, táncolható alapra építve. Érkezik már is Vavavu és Lina Meyer közös felvétele a Turn Back Time itt a Megafonban.

Életmód rovat a kirakatban Rédei Reni a mikrofonnál. Ma egy kicsit lelassítjuk a tempót, de nem unalmasan, inkább tudatosan. Gondoltak már arra, hogy a napunk nagy részét automatikusan töltjük, felkelünk, görgetjük a telefonunkat, kapkodva reggelizünk, vagy éppen kihagyjuk, aztán már rohanunk is tovább, pedig már napi 10-15 perc tudatos jelenlét is érezhetően javíthatja a közérzetünket. Nem kell rögtön meditációs guruvá válnunk, kezdhetjük egészen egyszerűen. Reggel mielőtt ránéznénk a kijelzőre, üljünk fel az ágyban, és figyeljük meg a légzésünket. Csak azt. Nem kell jól csinálni, már az is számít, hogy észrevesszük, most itt vagyunk. És ugyanez napközben is működik, ebéd közben ne a híreket olvassuk, inkább ízleljük az ételt. Meglepő, hogy mennyivel jobban esik így minden falat, ráadásul a testünk is hamarabb jelzi, mikor elég. A tudatosság nem extra dolog, hanem egy kapcsoló, bármikor átbillenthetjük, és már is kevésbé sodornak az események, inkább mi irányítunk. Hamarosan folytatjuk tovább az energiaszintünk védelmével, de előtte zene.

Minden idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább az életmód rovatot a kirakatban. Az energia szintünk védelméről lesz most szó. Sokszor nem az a baj, hogy túl sok dolgunk van, hanem az, hogy mindenre ugyanazzal az energiaszinttel próbálunk reagálni, pedig nem mindegy, hogy mikor mire mondunk igent. Figyeljük meg, mikor vagyunk a legélesebbek. Reggel, késő délelőtt. Akkora időzítsük a fontos döntéseket vagy a kreatív munkát. Az e-mailek és az apró dolgok ráérnek később is. És ami legalább ilyen fontos, hogy tanuljunk meg nemet mondani. Nem udvariatlanság, hanem önvédelem. Ha mindenre igent mondunk, előbb-utóbb elfogyunk. És egy jó trükk, ne azonnal válaszoljunk, mondhatjuk azt, hogy átgondoljuk, visszajelzünk. Már ezzel is visszavesszük az irányítást az időnk felett. Az életmódváltás nem nagy fogadalmaknál kezdődik, hanem ilyen apró döntéseknél. Ma egy tudatos perc, egy jól időzített nem, és már tettünk is valamit magunkért. Ez volt a mai életmódról a kirakatban, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: rádióban. Ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Egészen délután 4 óráig rövidesen jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, de ne menjenek túl messzire, mert hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek. Megafon nagyot szól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Szelektíven szuper. Még nem vett át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet! További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper! Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
6: Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a Kavosz közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártyaprogram 3 népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a 3 havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
7: Időjárás.
8: Időjárás.
6: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
9: Közlekedés.
6: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
2: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, ez a kirakat. Rédei Reni a mikrofonnál. Toni Braxtonnal nyitunk, jön a He Wasn't Man Enough című slágere. Majd Shania Twain és Natalia Imbruglia folytatja. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

Utazzunk egy picit gondolatban, a mai nagyvilág rovatban, a kirakatban New York egyik legismertebb jelképe kerül fókuszba, az Empire State Building. Ez a legendás felhőkarcoló Manhattan szívében található, az 5. sugárút és a 34. utca találkozásánál. 1931-ben adták át, és hosszú ideig a világ legmagasabb épületének számított. Ma is New York egyik legfontosabb ikonja, amely szinte minden városról készült képen vagy filmben feltűnik. Az Empire State Building az Art Deco építészet egyik legszebb példája. Jellegzetes, lépcsőzetesen szűkülő formájával és ikonikus tornyával, összesen 102 emelet magas, és a tetejével együtt körülbelül 443 méter. A látogatók számára az épület egyik legnagyobb vonzereje a kilátó. A 86. és a 102. emeleten kialakított panoráma pontokról tiszta időben szinte egész New York belátható. Érdekesség, hogy az épületet eredetileg úgy tervezték, hogy léghajók kikötésére is alkalmas legyen a teteje, ezt azonban a gyakorlatban soha nem valósították meg. Ennyit tehát az Empire State Buildingről, hamarosan folytatjuk New Yorkkal, előtte zene.

Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, hamarosan pörögnek tovább a megaslágerek, most viszont utazunk gondolatban. New Yorkban járunk, New Yorkot sokan a világ egyik legizgalmasabb városaként ismerik, de gyakran hallhatjuk azt is, hogy a nagy alma becenevet használják rá, de vajon honnan ered ez az elnevezés? A nagy alma kifejezés, avagy Big Apple eredetileg nem is a városra vonatkozott. A 20. század elején az amerikai slangben olyan helyeket vagy célokat jelölt, amelyek a legnagyobb lehetőséget, a nagy nyereményt jelentették. A 20-as, 30-as években a kifejezés a lóversenyek világában vált igazán ismerté, New York versenypályáit a legnagyobb díjak és presztízs miatt nevezték így, vagyis aki ott versenyzett, az a legnagyobb falatra pályázott. Később a jazzzenészek vették át a kifejezést, és New Yorkot használták rá, mint a karrier csúcsát jelentő helyszínt. A város így fokozatosan összeforrt a Big Apple elnevezéssel. A becenév végül az 1970-es években vált igazán hivatalossá, amikor New York turisztikai kampányai tudatosan elkezdték használni, hogy erősítsék a város imázsát. Ma a nagyalma már világszerte ismert szimbólum, New Yorkot jelenti, mint a lehetőségek, az álmok és a folyamatos pezsgés városát. Ez volt a nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Délután 4 óra van, ez volt a mai kirakat, holnap ismét várom Önöket 10-től, most pedig a hírek után pörögnek tovább a megaslágerek, ne menjenek sehová, tartsanak a Megafonnal éjjel-nappal, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is, www.megafonfm.hu. Rédei Renit hallották, nagyon szép délutánt kívánok a továbbiakban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Majd ha... Vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel. Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Superman nem ilyen?
9: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
10: Supergirl. A mozikban.
11: Reklámot hallottak.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Szelektíven szuper! Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: 16 óra van.
15: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
16: Hírek.
0: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaért cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diósjenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Már 3 halálos áldozata van Franciaországban az extrém hőségnek, ami még csak most veszi kezdetét igazán Európában. A héten 2700 francia iskola zár be a hőségriadó idejére, 40 Celsius fok fölé is melegedhetnek az ország egyes részei. Nagy-Britanniában 4 napos riasztást adtak ki, ott 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Franciaországban az extrém meleg miatt több helyen megtiltották az alkoholfogyasztást, amivel az egészségügyre rótt terheket akarják csökkenteni a kritikus időszakban. A kormány figyelmeztetette a természetes vizekben való hűsölésre is, miután a napokban több fulladásos haláleset is történt, köztük egy 13 éves lányé is.
1: Időjárás.
0: A tegnapihoz hasonlóan elsősorban késő délután várható rövid ideig tartó zápor, de nagyrészt marad a napos füllett idő. A csúcshőmérséklet 32 fok körül alakul.
2: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
8: Megafon, nagyot szól.

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlenül és védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban. Azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmi bevétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte.
0: Közlekedés.
1: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
6: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
7: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
6: Horizontablak.hu.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Superman nem ilyen?
11: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak, ami.
12: Supergirl, a mozikban.
13: Reklámot hallottak.
14: Társadalmi célú hirdetés.
15: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
16: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
17: 17 óra van.
18: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
17: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlenül és védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban. Azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kérik. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Tüntetés szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmi bevétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető kútbezárások lesznek országszerte.
2: Közlekedés.
17: Napközben Vácon a Gödöllői úton, Verőcén az Árpád úton és Szobon az Országúton, továbbá a 2-esen Borsos-Berényben, a 22-esen Endrefalván és Ipolyszögön mérik az autósok sebességét.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
10: mega jó hangulatban.
19: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 23-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
4: Hírek.
3: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlenül és védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Fekete Tibort, Patak község polgármesterét hallják.
5: Én úgy gondolom, hogy kitűnőek az útjaink Patak belterületén, igaz, egy-két helyen javításra szorulnak. Ez természetes, hogy a tél mindig kihoz egy kis hibát rajta, arra nagyon kell figyelni, tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy egyik pillanatról másikra egy útjavítást végezzünk. Pici apró hibák vannak, de hogyha ebbe belemegy a rollerős, igenis ez az ő felelőssége lesz, hiszen ez az út még igencsak közlekedhető. Ennek látjuk veszélyét, ugyanis lakossági felhívás érkezett több is, hogy nagyobb sebességgel haladnak az utcákba, többen is használják, egy roller a ketten is ráállnak, nagyon veszélyesnek tartják, és ugye most egy figyelemfelhívás fogunk a szülők fele, a település lakók fele, hogy mindenki vigyázzon arra, hogy ez a közlekedés, ez igaziból azt a célt szolgálja, hogy ne legyen baleset. Hát azt várjuk, hogy a szülők jobban odafigyelnek majd a gyerekeikre, és rájuk fogják adni a védőfelszereléseket, a védős is akkor a könyökvédőt és a térdvédőt. Igaz, még nincs jogszabályba, de igazából ezt már most be kéne tartani.
3: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Kejicsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejcsi Bálintot, Csalgó Tarján polgármesterét hallják.
1: A lakók ezt kérték, és azt gondolom, ha ilyen mértékben és ilyen mennyiségben mutatják a közös gondolataikat, akkor arra igenis nekünk hallgatnunk kell és figyelnünk kell, és ennek az ügynek természetesen komoly tanulsága is van, hiszen ez az ügy nem két hete kezdődött, vagy nem is kettő hónapja, hanem egészen 2019-re vonatkozható vissza az első lépés, ami akkoriban megtörtént, amit persze további döntések folytattak, és ennek kapcsán már abban az időszakban, amikor mi vettük át a városvezetését, volt egy közgyűlési döntés is, ahol egyébként egy tartózkodás és egyébként kérdések nélkül meg lett szavazva ez a fejlesztés, és el is indult ennek vonatkozásában egy tervezési folyamat, majdnem elindult a kivitelezés is.
3: Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diósjenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piroslapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16 000 forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották.
0: Közlekedés.
3: Éjszaka Salgótarjánban az 5-1 járúton várható trafika.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

Ez is. És ez is Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Superman nem ilyen?
5: Ő mindenkit jónak lát. Én meg annak amő.
2: Supergirl. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Szelektíven szuper. Még nem vette át az új szelektív hulladékgyűjtő edényit Balassagyarmaton? Most is van rá lehetőség. A sárga fedelű kuka ingyenesen átvehető azoknak a családi házban élőknek, akik korábban még nem jutottak hozzá. A gyűjtőedényben együtt helyezhetők el a műanyag, papír és fém hulladékok, így több hely marad a háztartási hulladék számára. Az edények átvételét a Városházán biztosítják minden szerdán reggel 8 órától délután 5 óráig. Gyűjtsd külön, védd a környezetet. További információért érdeklődj a Városházán. Szelektíven szuper. Készült a Balassagyarmati Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Krejcsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piros lapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16 ezer forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották. Megdőlhet a negatív vízállás rekordja a Velencei tavon. A mélypontot jól mutatja, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke átsétált Pákozdról Gárdonyba a mederben, amit videóra is vett. A víz átlagosan 110 centi volt, de abból körülbelül 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyag meder felett. Kürti ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, senkinek sem ajánlja, hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze-vissza. Közben ideiglenes fürdőzési tilalmat vezettek be a Velencei tó egyik népszerű strandján. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntése alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell a Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen. A legfrissebb vízminta értékelése nem megfelelő minősítést kapott. Hiába reménykedtek a zöldség és gyümölcstermelők abban, hogy a Tisza kormány rövid időn belül beváltja ígéretét. Egyelőre nincs jele annak, hogy július 1-től mérséklődne az érintett termékek áfája. A világgazdaság mintegy 2 hete kereste meg az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium sajtóosztályát, miután a termelői érdekszervezetek a sajtóban már konkrét javaslatokat is tettek azzal kapcsolatban, milyen formában lenne érdemes mérsékelni az áfát, figyelve arra, hogy az áfa csökkentés előnye ne a kiskereskedelemben csapódjon le profit formájában. A lap nem kapott választ a feltett kérdésekre. Gigantikus drogszállítmányt, 2,7 tonna kokaint foglalt le az ausztrál rendőrség pénteken Sydney nyugati külvárosában. Az 500 millió euró értékűre becsült kábítószer pénteken találták meg egy külvárosi ingatlan föld alatti bunkerében, írja a BBC. A rajtaütéskor egy 21 és 25 éves férfi próbált meg elmenekülni a rendőrök elől. A helyszínen letartóztatták, és kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg őket. A két férfit már szombaton bíróság elé állították, ha elítélik őket, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
2: Közlekedés.
9: Északa Salgótarjánban az 5-1 gyárúton várható trafipak.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Magyarországon idén is elhozza minden idők legnagyobb nyári slágereit.
1: Munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
0: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
1: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diós Jenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Már 3 halálos áldozata van Franciaországban az extrém hőségnek, ami még csak most veszi kezdetét igazán Európában. A héten 2700 francia iskola zár be a hőségriadó idejére, 40 Celsius fok fölé is melegedhetnek az ország egyes részei. Nagy-Britanniában 4 napos riasztást adtak ki, ott 38 fok körüli csúcsokra számítanak. Franciaországban az extrém meleg miatt több helyen megtiltották az alkoholfogyasztást, amivel az egészségügyre rótt terheket akarják csökkenteni a kritikus időszakban. A kormány figyelmeztetett a természetes vizekben való hűsölésre is, miután a napokban több fulladásos haláleset is történt, köztük egy 13 éves lányé is.
1: Közlekedés.
0: Éjszaka Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható trafipak.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

Hónap volt, este lett, azt hittem, hogy eltemet, összegyűrte a kedvemet.

0: 세상은
1: Megaphone.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: A budapesti Szőlő utcai javító intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókoloztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. Megdőlhet a negatív vízállás rekordja a Velencei tavon. A mélypontot jól mutatja, hogy Kürti Gábor, a Magyar Kerékpáros Klub elnöke átsétált Pákozdról Gárdonyba a mederben, amit videóra is vett. A víz átlagosan 110 centi volt, de abból körülbelül 15-30 centi lágy iszap volt a kemény agyag meder felett. Kürti ugyanakkor felhívja rá a figyelmet, senkinek sem ajánlja, hogy csak úgy gyalogoljon a tóban össze-vissza. Közben ideiglenes fürdőzési tilalmat vezettek be a Velencei tó egyik népszerű strandján. A közlemény szerint a Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály közegészségügyi osztályának döntése alapján a fürdőhely üzemeltetését átmenetileg szüneteltetni kell a Velence Resort and Spa strand elnevezésű velencei tavi természetes fürdőhelyen. A legfrissebb vízminta értékelése nem megfelelő minősítést kapott. A szlovákiai Garamszentkereszti járásban egy vadász vasárnap délelőtt legálisan tartott lőfegyverével lelőtt egy körülbelül 7 éves nőstény barna medvét. Az eset Krahule községtől mintegy 3 kilométerre történt. A természetvédelmi hivatal szerint a férfi vadászat közben futott bele az állatba. A nőstény medve egy turista jelzés közelében tartózkodott idén született bocsával. A szakemberek azt javasolják, hogy a természetjárók maradjanak a kijelölt turista utakon, kerüljék a sűrű növényzetet, és a medvebocsot látnak, semmiképpen se közelítsék meg. Gigantikus drogszállítmányt, 2,7 tonna kokaint foglalt le az ausztrál rendőrség pénteken Sydney nyugati külvárosában. Az 500 millió euró értékűre becsült kábítószert pénteken találták meg egy külvárosi ingatlan föld alatti bunkerében, írja a BBC. A rajtaütéskor egy 21 és 25 éves férfi próbált meg elmenekülni a rendőrök elől. A helyszínen letartóztatták, és kereskedelmi mennyiségű, jogellenesen behozott határellenőrzés alá tartozó kábítószer birtoklásával vádolták meg őket. A két férfit már szombaton bíróság elé állították, ha elítélik őket, életfogytiglani börtönbüntetést kaphatnak.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Salgótarjánban az 5-1 járúton várható trafipak.
1: És most, a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt, a Megafonban.

0: Új sláger a Megafonban. A világ legszebb szerelmes dalai.
1: So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. június 23-án. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Elszaporodtak a rolleresek egy nógrádi kisfaluban, egyik napról a másikra számos száguldozó fiatalt figyeltek meg a település lakói. Patakösségben múlt héten figyelték meg, hogy szinte versenypályaként használják a falu utcáit a fiatalok. Erről kapott több bejelentést az önkormányzat. Fekete Tibor polgármester a Megafonnal tudatta elsőként, hogy veszélyes közlekedési helyzet alakulhat ki a felelőtlen ülés védőfelszerelés nélkül rollerezőkre, valamint az autósokra és a gyalogosokra nézve is. Ezért az önkormányzat nevében közleményt adnak ki azért, hogy a fiatalok szüleit elérve arra hívják fel a figyelmet, hogy csak kellő óvintézkedésekkel előzhetők meg a súlyos gondok. Fekete azt mondta, még nincs egységes országos szabályozás az elektromos rollerek használatára, ezért fontosnak tartják, hogy saját eszközeikkel mielőbb felhívják az érintettek figyelmét a felelős közlekedésre. Fekete Tibort, Patak község polgármesterét hallják.
4: Én úgy gondolom, hogy kitűnőek az útjaink Patak belterületén, igaz, egy-két helyen javításra szorulnak. Ez természetes, hogy a tél mindig kihoz egy kis hibát rajta, arra nagyon kell figyelni, tehát azt nem tudjuk megoldani, hogy egyik pillanatról másikra egy útjavítást végezzünk. Pici apró hibák vannak, de hogyha ebbe belemegy a rollerös, igenis ez az ő felelőssége lesz, hiszen ez az út még igencsak közlekedhető. Ennek látjuk veszélyét, ugyanis lakossági felhívás érkezett több is, hogy nagyobb sebességgel haladnak az utcákba, többen is használják, egy rollerre ketten is ráállnak, nagyon veszélyesnek tartják, és ugye most egy figyelemfelhívás fogunk a szülők fele, a település lakók fele, hogy mindenki vigyázzon arra, hogy ez a közlekedés, ez igaziból azt a célt szolgálja, hogy ne legyen baleset. Hát azt várjuk, hogy a szülők jobban odafigyelnek majd a gyerekeikre, és rájuk fogják adni a védőfelszereléseket, a védős is akkor a könyökvédőt és a térdvédőt, igaz, még nincs jogszabályba, de igazából ezt már most be kéne tartani.
1: Ismét teljes hosszában jár a vonat Balassagyarmat és Vác között. Szokolya és Diós Jenő között mintegy 1200 méternyi sínt és közel 300 betonaljat cseréltek ki. Emellett Magyar Kút Verőce megállóhelyen új magas peron épült, amely kényelmesebb és akadálymentesebb fel- és leszállást tesz lehetővé az utasok számára. Megújult a Magyar Kúti megállóhely peronja is, ahol új aszfaltburkolat készült. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója hangsúlyozta, az egyik legnagyobb feladata mellékvonalak vonzerejének növelése és fejlesztése. Mint fogalmazott, a 75-ös vasútvonal korszerűsítése azt bizonyítja, hogy a mellékvonalaknak is van jövőjük, és a most lezárult beruházás csupán az első lépés lehet a további fejlesztések felé vezető úton. A gigaberuházást egy szeptember 12-i Magyar Kút megálló helynél történt vonatbaleset, valamint a pálya több szakaszának rossz műszaki állapota tette szükségessé. Tartanak a parkolóhelyek megszűnésétől Salgótarján egyik zsúfolt utcájában. A Makarenko út lakói néhány napja a városvezetőkkel közös utcafórumon kérték a polgármestert, hogy ne engedje meg a parkolók megszüntetését és helyükre garázssor építését. Ugyanis a terület tulajdonosa elhatározta, hogy zárt gépkocsi tárolókat emelne a jelenlegi parkolóban, azonban ez számos lakónak okozna hátrányt, mert a társasházaktól távol tudnának megállni ezt követően. Gejicsi Bálint polgármester azt ígérte, felveszik a kapcsolatot a terület tulajdonosával, és megpróbálnak kompromisszumos javaslatot tenni. Az egyeztetések eredményeként nem épülnek garázsok, megállapodtak a terület önkormányzat általi visszavásárlásáról. A polgármester úgy vélte, ha egy nagy számú közösség kívánja tőlük ezt, akkor az önkormányzat dolga az akarat támogatása. Krejcsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét hallják.
5: A lakók ezt kérték, és azt gondolom, ha ilyen mértékben és ilyen mennyiségben mutatják a közös gondolataikat, akkor arra igenis nekünk hallgatnunk kell és figyelnünk kell, és ennek az ügynek természetesen komoly tanulsága is van, hiszen ez az ügy nem két hete kezdődött, vagy nem is kettő hónapja, hanem egészen 2019-re vonatkozható vissza az első lépés, ami akkoriban megtörtént, amit persze további döntések folytattak, és ennek kapcsán már abban az időszakban, amikor mi vettük át a városvezetését, volt egy közgyűlési döntés is, ahol egyébként egy tartózkodás és egyébként kérdések nélkül meg lett szavazva ez a fejlesztés, és el is indult ennek vonatkozásában egy tervezési folyamat, majd nem elindult a kivitelezés is.
1: Alig indult újra a vasúti közlekedés, már is leállt a forgalom a Balassagyarmat és Vác közötti vonalon. Tegnap fakidőlés miatt nem ért célba egy reggeli járat, ami miatt jelentős fennakadások történtek. A Balassagyarmatról 5 óra 6 perckor Vácra induló S750-es járat teljes egészében kimaradt. A Vácról 7 óra 32 perckor Balassagyarmatra induló S750-es vonat pedig csak Diós Jenőtől közlekedett. Addig az utasokat pótlóbusz szállította Vác, Kisvác, Berkenye és Nógrád érintésével. A MÁV nemrégiben arról is kiadott egy tájékoztatót, hogy Nógrád országosan az egyik legveszélyeztetettebbnek számít a vasúti vadgázolások tekintetében. 2025-ben 15, idén eddig 14 vadgázolás történt Nógrád vármegyében. Ezek tavaly összesen 34, idén 26 személy szállító vonatoknak okoztak átlagosan 10-11 percnyi késést, de a forduló vonatoknál is előfordulhattak átlagosan 5-10 perces késések, míg helyreállt a menetrend. Holnap reggel 8 és 12 óra között szünetel a gázszolgáltatás Balassagyarmaton és 10 kilométeres körzetében. A gázszolgáltató tájékoztatása szerint összesen 20 települést érint azonos időpontban a karbantartás. A munkálatok a folyamatos és biztonságos gázszolgáltatás fenntartása miatt elengedhetetlenek, ezért a lakosság megértését kéri. A felhasználóknak a gázszünet ideje alatt a felhasználói gázfőcsapot zárt állapotban kell tartaniuk, a biztonságos gáz visszaadás és az esetleges károk elkerülése érdekében. A meghirdetett gázszünet vége után a gázmérő előtti főcsapot kinyithatja és tovább folytathatja a gázvételezését a felhasználók, közölték. Sportszerűtlen játék miatt pénzbüntetésre ítélte a Balassagyarmati Sportklub labdarúgó csapatot a Magyar Labdarúgó Szövetség Nógrád vármegyei igazgatósága. A csapat játékosai közül a június 7-én lejátszott Patak FC elleni Nógrád vármegyei harmadosztályú bajnoki mérkőzésen 4 fő sárga, 2 fő piros lapos figyelmeztetésben részesült, ezért a versenybizottság a fegyelmi szabályzat alapján a sportszervezettel szemben kezdeményezte a fegyelmi bizottságnál a színes lapok utáni pénzbüntetés fegyelmi határozattal történő megállapítását. A klubot 16.000 forintra büntették, valamint Csábi Tamás játékost 3 soron következő bajnoki mérkőzéstől eltiltották.
2: Közlekedés.
1: Északa Salgótarjánban az 5-1 járúton várható trafika.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Tüntetést szervez a Független Benzinkutak Szövetsége péntekre, amiért a Magyar Péter vezette Tisza kormány nem fizeti ki a pályázaton elnyert támogatásaikat. Közleményük szerint több ezer családi vállalkozás jövője került veszélybe a döntéssel, veszteséges működésre kényszerítve őket. Azt írták, a szabad vállalkozáshoz való jog és az alkotmányos jog semmibe vétele történik Magyarországon. Kiemelték, a Tisza kormány azt is elhatározta, hogy minden kontroll nélkül azonnal újra bevezethető legyen a hatósági árazás, ami nem csak mérhetetlenül káros gazdasági intézkedés, hanem az alapvető jogbiztonsággal való szembehelyezkedés is. A szövetség szó szerint azt hozta a nyilvánosságra, ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0. Nem erre adtunk felhatalmazást. Pénteken tüntetőleg egynapos figyelmeztető útbezárások lesznek országszerte. A budapesti Szőlő utcai Javító Intézet több munkatársa is érintett lehet a már egy éve tartó pedofil ügyben. A Magyar Jelen beszámolója szerint az igazgatón kívül több női nevelő is szexuális kapcsolatot létesített a nevelőintézetben lakókkal. Egyes esetekben a nevelőnők egymással versenyeztek a fiatal fiúkért. Egyesek még titkot sem csináltak belőle, hanem nyíltan csókolóztak mások előtt a rájuk bízott növendékekkel. Egy bizonyító erejű magánlevélből az is kiderült, egy magasrangú kivételezett nevelő már-már öngyilkossággal fenyegetőzött, ha nem kapta meg a kiválasztott fiatal fiút. A cikk szerint a Szőlő utcai intézet igazgatóján kívül egy magas beosztású női munkatársat is letartóztattak. A kormány megszünteti a vállalkozások likviditási célú hiteleinél az eddigi fix évi 3%-os kedvezményes kamatot, és helyette piaci alapú változó kamatozást vezet be, olvasható a Kavosz közleményében. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntése alapján a módosítás a Széchenyi Kártyaprogram három népszerű termékét érinti. A folyószámla hitel Max Plus, a turisztikai kártya Max Plus és a likviditási hitel Max Plus konstrukciókat. A július 15-e után megkötött új szerződéseknél a nettó kamat mértéke már a három havi bubor szintjéhez igazodik majd. Liam Payne halála után hivatalosan is megerősítették, hogy egyetlen gyermeke örökli az énekes 21,9 millió fontos vagyonát. A One Direction egykori tagja 2024-ben Argentínában hunyt el, egy hotelszobából történt tragikus baleset következtében, és a friss hagyatéki dokumentumok szerint nem hagyott végrendeletet. Ennek ellenére az Egyesült Királyság öröklési szabályai alapján a teljes vagyon egyértelműen a fiára száll.
1: Közlekedés.
2: Északa Salgótarjánban az Ötvözet gyár úton várható trafipa.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 24-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz. A híresztelések szerint a leánybúcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi médiaszolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találkozásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz, a híresztelések szerint a leány búcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Elfogadta a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló törvényt tegnap az országgyűlés. A parlament 130 igen, 36 nem szavazattal és 5 tartózkodás mellett szavazta meg a Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter által jegyzett, az árak megállapításáról szóló jogszabályt, valamint a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítását. Az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolták. A rendelkezés a rögzített ár kivezetése mellett a piac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy a későbbiekben rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj legmagasabb árát. Erre a piaci viszonyok állami beavatkozást igénylő, aránytalan megváltozása esetén lesz módja a tárcavezetőnek, a fogyasztók érdekeinek védelmére figyelemmel. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés tegnap elfogadta a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, ami a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. Létrejön a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT, visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával, a struktúra új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A jelenlegi MTVA helyett felálló sajtó alap már nem a struktúra működtetését, hanem a független média tartalomszolgáltatók, közösségi média szolgáltatások, közszolgálati műsorszámok és az etikus újságírás normái szerint működő sajtótermékek támogatását szolgálja. Emberi test tiltott felhasználásával gyanúsít a rendőrség egy 30 éves budapesti beteghordozót, akitől koponyákat, csontokat, valamint preparált emberi arcbőrt is lefoglaltak a nyomozók. Az eljárás során kiderült, hogy a férfi rajong az anatómiáért és a patológiáért, emellett szeret állatokat boncolni. A gyanú szerint földi maradványokhoz is hozzájutott egyrészt a munkahelyén, másrészt Szlovákiában, illetve magyarországi elhagyatott temetőkben ásott ki holttesteket. Szenvedélyéről közvetlen környezetének, családtagjainak és barátainak szintén beszélt, valamint fotókat készített a gyűjteményéről. A férfi a kihallgatása során elismerte a bűncselekmény elkövetését. Látványos tűzijátékra figyeltek fel a rajongók Taylor Swift birtoka felett, ami újabb találgatásokat indított el a popstár esküvője kapcsán. A beszámolók szerint az elmúlt napokban több barátnője is érkezett az énekesnőhöz. A híresztelések szerint a leány búcsút tarthatták meg a hétvégén. Swift egyelőre nem kommentálta az eseményeket.
1: És most...